0: futuro.
1: No sé qué es.

0: L'Amacion Radio.
1: Techfelhő ajánló.
0: Kor

0: tudnék?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Gracias, Capito.
1: Lachmacsun Rádió.
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lachmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsum.hu per donate oldalon.
2: Lamacsum.
1: Igen!
3: Lomtalanítás! Homlokzat. Borika, a barna nagyszemű 8 éves kislány a 100 éves ház előtt áll. Nézi a homlokát, keresi a szelíd vonásokat, a lágy töréseket, keresi a megértő, nyugodt szemeket, de nem találja sehol. Egy kíméletlenül egyszerű, kegyetlenül nyers téglaházat lát, rajta az italtól bebarnult foltokat, a háborúktól keletkezett pórusokat, az ütésektől felszakadozott bőrt, a beteg ráncokat, a fagyott vonásokat és a rémületet tükröző ablakszemet. Sétál a ház körül, tétován, nézi az egyik oldalról, nézi a másikról. Egy látomással áttört fal részen át meglátja az udvarban játszó gyerekeket, érzi a dohos szemét, szagát, hallja a bezártak sikolyait, s bámulja a láthatatlanul egymás nyakához láncolt szomszédokat. A sütőkre görnyedő vénasszonyokat, a fejüket a falba verő lakókat, akik nem szabadulnak a háztól, mely önmaga lepusztult kórháza és orvosa, fogja és börtönőre lett meg annyi társával az utca képén. Nézi a házat, amelyben lakik, s a mellette sorakozó ugyanolyanokat, ahogy végtelen sorban egymás kezét fogják, s várják, hogy szűnjék meg a fogság, s elindulhassanak messzire, oda, ahol az erdők, a hegyek, a folyók és a tisztások vannak. Borika keserűen elmosolyodik, majd rácsimpaszkodva a kapuajtó hatalmas kilincsére, résnyire betolja az ajtót, és befut az őt bámuló fejbe.
4: Udvar. Az udvaron ritkán tartózkodnak lakók. A feltöredezett betonon gyorsan sorrannak, mintha egy kellemetlen, közös aknamező menekülnének. Csomagjukat, babakocsijukat, kerékpárjukat féltve mentik át a kapuig, a kijáratig, ahol már biztonságban érzik magukat. Az udvaron egy nincstelen család él. Két felnőtt és 4 gyerek. A hátsó lépcsőházugában kartondobozokból, faládákból rendeztek be maguknak egy kis menedéket, néhány koszos paplannal. Senkit nem bántanak, s habár a lakók megtűrik őket, félnek, menekülnek a szegénység szagától, attól a gondolattól, hogy egyszer akár ők is ilyenekké lehetnek. A nyári melegben úgy élnek itt, mintha egy érintetlen erdő tisztássá lennének. A gyerekek eldugítva a csatornanyílást, vízzel töltik fel az udvart, s felfújt gumibelsőket tologatva maguk előtt pancsolnak a felmelegedett vízben. Az öregek a sarokban ülnek, kapadohányt szívnak, s mosolyogva figyelik a gyerekeket. A tél a legnagyobb ellenségük. A téboító hideg, s a minden betakaró hó, amely alatt nem találni se csikket, se kenyeret, sem ehető maradékot. Egy kerék nélküli bicikliük van, mely téglákon áll a poroló mellett. Arra ülnek fel felváltva, s tekernek üresben, vég nélkül, mintha eszeveszetten sietnének a semmibe, hogy felmelegedjenek. S hajtják a sehová sem tartó járgányt, mintha a ház falai közé feszített szárító kötélen, akár egyetlen hatalmas idegszálon igyekeznének áthajtani valami jobba, egy érthetetlen világ felett ellensúlyozva, életük hatalmas mutatványának kellős közepén. Tekernek,

0: Még farkas szemet néznek az elmúló idővel, azt remélve, hogy elérik a túlsó partot, a biztonságot, hogy van még csoda, sikerül a mutatvány. Idegeik lassan megbicsaklanak, az alattuk feszülő vonal megpattan, s nem marad más, csak a zuhanás a mély semmibe. S ha majd zuhannak, elkerülhetetlen kudarcba fúló kötéltáncok utolsó órájában szeretkeznek még egy utolsót a házszínpadán, szégyenérzés nélkül, hogy összeomolva, egymásra borulva elvehessék őket. Addig meg élni kell, s tekerni, tekerni előre, vég nélkül.
1: Földszint 5. Kata 25 éves, nagyon sovány, törékeny lány. Képtelen rendes állást szerezni, de nem is bírna erővel. Nagy félelmek törnek rá, rettegve gyanakszik, tudatát ismeretlen félelmek öntik el, melyeket eszelős, bátor kacagással próbál elűzni magától, majd arcára újra kiül a szürke mozdulatlanság. Senkiben sem bízik, gyanakodva pillant a hozzászólókra, szinte mindig egyedül van, sötét szobájában, s ugyanazt a szöveget ismételgeti. Nézem a kardvirágot, és látom, ahogy megpattan. A virág levelei lassan elválnak, halakká változnak, egy akváriumban lebegnek. Egy levél, a legnagyobb, hal, lassan elfeketedik, nagyon-nagyon fekete lesz, kinyitja a száját, egyre jobban tátja szét, majd emberformára feszíti magát, és átalakul ördöggé, kis, ronda, fekete, nagyon gonosz ördöggé. Az ördög kiúszik, s körbeúszik a szoba-akváriumban a virágok, a székek, a szekrények között, majd lassan, kedvesen mosolyogva a vállamra telepszik. Én simogatni kezdem, majd lefektetem egy pici párnára, s nézem őt azon tűnődve, vajon ő a gyerekem, vagy a férjem? Elájul, majd magához tér, s mered maga elé. Nem érti, miért történik ez vele újra meg újra. Nem érti, mit vétett, hogy állandóan ezzel az ördöggel kell együtt lennie, s hogy miért nem tud tőle szabadulni. Kérte már annyiszor, hogy vegye őt el feleségül, vagy legyen a gyermeke, de az csak nevet rajta. Minden álmában, minden ébrenlétében a lány feje melletti ablakokat töri be, azok ezernyi szillánkját zúdít a fejére. Nap mint nap meggyilkolja, kijátsza, megmérgezi, elárulja, majd amikor végre a lány elüldözi, akkor meg hiányzik, s hangtalanul sikoltozik utána, hogy térjen vissza, lépjen a szobába, változzon ismét mozdulatlan virágba. Dobják ki innen a virágokat! Félek! A virágokból ördögök úsznak elő! Segítség! Vigyék el innen a virágokat! Ne vigyenek el semmit! Hagyjanak békén! Ne vigyék el a gyerekemet! Menjenek el! Üvölti kétségbeesve, majd visszaül, s néz maga elé.
0: Mosókonyha. Kata gyakran megy fel a ház legfelső emeletén kialakított mosókonyhába, frissen mosott ruháit kiteregetni. Itt jól érzi magát. Szereti a frissen mosott ruhák illatát, a szabadon lengő lepedők, ruhadarabok látványát, s innen szeret nézelődni. A ház udvarára nézve egy szép börtön csendes világát látja. Majd kikönyökölve a mosókonyha ablakán, a szomszédos bérházak

0: S ahogy a kötéle rendezgeti a nedves lepedőket, azok megérintik arcát, mintha egy tiszta, angyali hívogató kéz tenne barogatást a homlokára. Behunja szemét, megjelenik előtte anyja mosolygó arca, s elcsodálkozik, hogy valamikor mennyire más volt minden. Akkor még nem kellett félni, még nem látta letörni a kardvirág levelét, nem úszott felé a száját tátogató ördög. Ekkor két erős kéz fogja meg hátulról derekát, a földre rántja, s szaggadni kezdi róla a ruhát. A gondnok leste meg, hogy egyedül jön fel, s kihasználva az alkalmat most megtámadja. Kata rémülten érzi, hogy az angyal keze tova suhan, már sikoltozni sincs ereje, csak remeg, majd eszelősen vacog, s belenyugvással tűri, hogy az erős ember leszorítja a hideg kőre. A férfi a tekintetét keresi. Ő meg félájultan elfordítja a fejét, felnéz, tekintete a lebegő, integető lepedőket keresi, míg zuhan magába lefelé, s távolodnak, egyre elérhetetlenebbek lesznek a fehér angyali szárnyak. Csak a zuhanás marad. Zuhanás vissza a szoba akváriumba, ahol majd az ördög borogatja homlokát, vagy izzóvassal szúrja szívét. Zuhan, ismét anyja mosolygó arcát látja, majd elájul. Arra tér magához, hogy a férfi félre löki, s otthagyja. Ha összeszedi magát, hazamegy. Ha nem, akkor itt hal meg. S vége egy történetnek, mely nem számít. Angyal már úgy se jön, nem segít, nem tud már itt leszállni.
1: Földszint 6. Maja szőkisbarna, zöld szemű, nagyon sovány fiatal lány. Bőre enyhén piros, ajkai duzzadtak, hangja mély, remegő, szemét idejét múlt napszemüveg takarja. Mindig vonzották az érett férfiak, így korán kezdett társaságokba járni. Jól érezte magát velük, s megengedett nekik jóformán mindent. A férfiak rámásztak, odaadása, merészsége miatt, magukkal vitték, ahová csak tehették, így szexuális kísérleteik nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Szeretett a figyelem középpontjában lenni, s bármit mondtak neki, engedelmesen megtette, mindegy volt, hogy hányan, milyen helyzetben hatolnak bele, csinálta, amit csak kellett, undorodás, ellenszent nélkül, mint egy jó kiképzett katona. Ebbe a házba azért költözött, hogy neheztelő családjától és terhessé vált régi ismerőseitől megszabaduljon. A 20-as évei küszöbén jár, s nem bír ki egy napot sem kábítószer nélkül. Már nem tudja jóformán, hogy hol is van, s mi van vele, de ez nem is nagyon érdekli. Kora délután ébred, s azonnal egy lövéssel kezdi a napot, majd útjára indul, hogy munkát szerezzen. Gyakran fotózzák, amatőr szexlapoknak, akár egyedül, akár férfiakkal, nőkkel, állatokkal, tök mindegy. Elfogadja, mert akkor lesz egy kis pénz, és néhány napig megnyugodhat. De a pénzzel mindig zűr van, mert soha nem fizetik ki simán, hanem meg annyiszor rákényszerítik, hogy mindenkit kiszolgáljon. Ha meg nincs munka, az még rosszabb. Ilyenkor felkeresi a vele még szóba álló haverjait, akik anyagért fogtatják, vagy barátaiknak tovább passzolják. Már évek óta szinte semmit sem eszik a vele szeretkező férfiak spermáján kívül. Nem engedi őket máshogyan elélvezni, magjaikat a szájába gyűjti és lenyeli. Ez az egyetlen eledele, és meg van győződve, hogy ez a legjobb, legszépítőbb táplálék, melytől bársonyos marad a bőre, maradandó a szépség. Megszerzése már belesimult életmódjába, az egymásba folyó napok során. Késő éjjel vánszorok haza, miután az utolsó helyről is kilökték, mint a kivert kutyát, akkor, amikor már a legutolsó szerencsétlennek sem kell tőle az égvilágon semmi, még egyetlen pohár italért sem. Ha tud, útközben hazafelé felszed még valakit, akárki, s tér haza egy-két tanástalan, elveszett figurával, ritkán nagyobb társasággal, akiknek vágyait, testi vergődését orvosolja, élelmére. Egy hajnalon törpe, tök részegen, ordibálba jött haza, és őt kereste. Oda ment az ajtajához, vadul ütni, rugni kezdte, s ordított, hogy nyissa ki, be akar menni, nőre van szüksége. Olyan

0: Elordított olyan eszeveszett méreggel, hogy a ház lakóit mind felébresztette, de azok nem mertek szólni, féltek a bedurvult törpétől. Törpe végül betörte az ajtóüveget, és benyúlva kikulcsolta az ajtót. A kis, egyszobás lakás nagy ágyán ott találta maját, Katával kettesben, mesztelenül, önkívületben, körülöttük szanaszét dobált fecskendők, üres üvegek. Odalépett Majához, levetkőzött, és a nyitott ajtóra rá se hederítve rámászni készült. A lány félig magához térve ágyékon rúgta, majd amíg a férfi összecsuklottan szitkozódott, összeszedte pár ruhadarabját, felvette őket, kitámolygott az udvarra, és elmenekült. Törpe lassan felállt, majd mérgesen prüszkölve az eszméletlenül fekvő Kata mellé dőlt az ágyra. Először csak nézte, majd mérgesen támadni kezdett. Megfogta a haját és tépni kezdte, majd a fejét durván a falba verte, szorosan megfogva hideg lábát, beleerőszakoskodott. Mozogni kezdett rajta, szuszogott, majd amikor megvolt, leköpte az ellenállás nem tanúsító lány arcát. Kata továbbra is csak nézett maga elé mozdulatlanul. Törpe a sarokba vizelt, majd felhúzva a sliccét, kisétált az udvarra, s kiabálni kezdett.
1: Ünnep van ma, köcsögök! Gyertek kefélni, én fizetem a kört mindenkinek! Itt a csaj, akitől mindent megkaptok! Gyertek lefelé, randa állatok! Nem láttatok még Pinát? Na most majd meglátjátok! Láthattok, amennyit akartok!
0: A lakók ilyetten hallgattak, majd néhányan mocorogni kezdtek, kíváncsian kimerészkedtek a folyosókra, lassan lefelé, a földszintre megnézni, hogy igazat mondott-e törpe. Amikor a lakás elé értek, meglátták a rozzant ágyon fekvő lányt, s tudták, hogy már nem áll ellen semminek. Lassan beléptek, az ágy mellé merészkedtek, megérintették. A fakó arcú, szép vonású lányt, akit megannyiszor megkívántak, s akire mindig is vágytak, de a vágyukból csak féltékeny méreg maradt. Nézték az ágy körül állva, zavarodottan, nagy, tanácstalan csendben, szemükkel falták, de túl gyávák voltak ahhoz, hogy megtegyék. Izgatta őket a hatalmas lehetőség, s valami megfoghatatlan bosszúvágy és gyűlölet is lappangott bennük, majd megtörve a mozdulatlan csendet, ördög lépett a többiek elé, csendben kibombolta nadrágját, maga felé fordította a lányt, s belefurakodott. Sokáig mozgott a kínos csendben, majd amikor befejezte, hátralépett, begombolta nadrágját, és elment. A többiek felbátorodva összenéztek, majd fegyelmezetten, csendben várva sorukat, követték a példát, mintha egy nagy, megmagyarázhatatlanul fontos ünnep szereplői volnának mindannyian. Csak adták kézről kézre a testet, mely időnként beleremegett a hidegbe, nem riasztotta el őket a lány rettenetet tükröző szeme, mely a mennyezetre meredve kérdezte, miért? Miért ő az, aki nátgázolnak? Akit megaláznak, megsemmisítenek? Miért mindig éppen őt, a leggyengébbet? Őt, aki egyiküknek sem ártott, őt, aki soha senkinek nem ártott, s aki talán éppen emiatt most megsemmisítene. A férfiak még ténferegtek az ajtó előtt, majd ott hagyták a lányt, aki mozdulatlanul fekve nézett továbbra is maga fölé, s várta, hogy jöjjön érte akár ördög, akár angyal. Már délután volt, mire fel tudott állni, s összemocskolva mesztelenül az udvara támadott. Kiállt a szélbe, s csak nézett, nézett sokáig maga elé, majd csupasz lábával felmászott az udvar közepén téglákon álló kerékpárra, s a poroló vastag vasrudjába kapaszkodva a rajta lógó kötelet a nyaka köré tekerte, s míg tekintetét értetlenül a fölötte tündöklő kék égre emelte, fel, a ház falaira, az őt bemocskolók gyilkos tekintetét rejtő ablakokra, nyugodtan, megrendíthetetlen eltökéltséggel kirúgta maga alól az ülést. A zsinór megfeszült. Kata arca megmerevedett egy szigorú, fájdalmas kifejezésben, mely harag nélkül mutatta a fájdalom, az indok nélkül kiszabott nyomorultságon és szenvedésen túl az egyszerű tisztaságot. Szemében a földi poklot megvető pillantást tükröződött a szenvedés, amely a rajta átkázoló élet fölé emelkedett, s amely nem tudhatta meg soha, miért kellett éppen neki a játékban örök vesztesnek lenni. Hosszú kínos csönd után a ház ajtói, ablakai lassan újra elkezdtek kibecsapódni, s az élet ugyanúgy folyt tovább, mintha semmi nem történt volna. Csak Borika ment oda hozzá, ugyanabban a Katától kapott szétgázolt női cipőben, kis ruhában, váltáskával, melyekben már annyiszor játszott az udvaron, s elébe állva nézte. Nézte a szemét, a megkeményedett arckifejezést, a sovány melleket, a piszkos, ragacsos lábakat, a sovány combokat, a fiatal, élettelen testet. Nézte sokáig, s valami nagyon rosszat érzett. Mintha saját anyját látná, vagy akár saját magát felnőttként, amint ugyanezt kapja, mert mi más is kaphatna. Hisz neki Kata volt az eszményképe, mindig is olyan akart lenni, amilyen Kata volt. A gyerek félelmében elfordult, leült a betonra, a poroló tövébe és a kis táskáját maga mellé ejtve, kétrét görnyedve zokogott. Zokogott keservesen, s magányára ébredve ijedten bugyjába nyúlt, s hideg reszketésben dörzsölni kezdte hűvös lába közét. Dörzsölte erőszakosan, mintha magát erőszakolná meg végső félelmében, bármilyen kapaszkodót keresve kapaszkodhasson akár magába, s az álomba, hogy jön a mentőkéz. De nem, már álmába sem reméli a vigaszt, mert már az álomból sem maradt immár semmi, nincs, soha többé nem lesz, már az utolsó porányi remény sem maradhat meg, mert halott, nem létező, talán soha sem létezett. Felnézett, s úgy tűnt, mintha Kata alig észrevehetően intene neki, mintha még egy pillanatra megmozdulna a szeretett kéz, egyszerre hívva őt és búcsúzva tőle. A szél finom fuvallattal simogatta a kislány fejét, amíg figyelte, ahogyan a felette görcsbe szorult arc lassacskán kisimul, s utolsó melege is mindörökre eltűnik a fölé feszülő égben. Második emelet 1. Rudika 12 éves kövér, vidám, göndörhajú kisfiú, idős szüleivel és két kamasz nővérével él, akiknek fiúik vannak. A három gyereknek egy közös szobája van, és mivel a fiúk gyakran jönnek, a lányok kiküldik Rudikát a szobából. Menjen el valahová játszani, sétálni, csináljon, amit csak akar, csak ne lábatlankodjon. Rudika nagyon magányos, és általában azon jár az esze, hogy egy napon mindezt megbosszulja. Szüleinek azt, hogy meg se hallgatják, nővéreinek azt, hogy sohasem játszanak vele, csak kefélnek naphosszat az udvarra néző gyerekszobában, viharcolásukat hallgatja az egész ház. Egy napon Rudika vidáman érkezett haza az iskolából, és eldöntötte, hogy játszani fog testvéreivel, és beszélgetni szüleivel. Boldog volt, remélte, hogy most végre történik vele valami jó, valami megváltozik, nem lehet mindig minden csak rossz otthon. De szülei, nővérei most sem akartak vele foglalkozni, kiküldték a lakásból. Rudika elvörösödött, majd fogta a család kedvencét, a kis spánielt, és elvitte sétálni. Amikor visszatért a sétából, a lakás ajtaja zárva volt, csak a szokásos nyögések szűrődtek ki az ablakon. Kopogott, csengetett kitartóan, de továbbra is csak a nyögéseket hallotta, majd kuncogást és zenét bentről. Rudika kigombolta nadrágját, letolta gatyáját, s maga alá szorítva nyűszítő kutyát levágódott a függő folyosóra. Vakarászott, babrált a lába között, majd amikor már érezte a várt feszültséget, hosszan kínlódva, míg a kutya rémülten kapálózott, kivont kardként kezdte tolni kis farkát. A kutya nyűszített, kapálózott, menekülni próbált, de hiába. Rudika erősen fogta, kereste rajta ügyetlenül azt a valamit, amiről maga sem tudta micsoda. A szomszédok lassan előjöttek odúikból, egyikük röhögött, a másik a fejét csóválta, csak néztek, de nem tettek semmit. Rudika mérgesen mozgott, ünnepelt. Rudika mérgesen mozgott, ünneplő nadrágja szétszakadt. Hirtelen kinyílt lakásuk ajtaja, filmesztelen nővére rohant ki rajta egy fokossal a kezében, s teljes erővel kezdte ütni vele a fiút. Kegyetlen düvel, gyűlölettel ütötte a fejét, még akkor is, amikor az már csupa vér volt, amikor már a gyerek meg se mozdult, ütötte mindaddig, amíg a kutyus ki nem húzta magát a görcsös szorításból, és a lányhoz nem futott. Hetekkel később Rudika anyja lakásuk előtti folyosót mosta fel. Partvisára rongyot tekert, s miután a vödörbe mártotta, végighúzta a szürke kövön. A kő, ahogy végighúzta rajta a rongyot, vörös lett. Mérgesen letekerve a rongyot, látta, hogy az Rudika nadrágja, amelyből még mindig folyik a vér. Második emelet 7. Sebestyén fiatalos alkatú, 50 körüli férfi. Szőkésbarna haja körbefogja furcsa szikár arcát, melyet két őrült kék szem tesz nagyon élővé. Furcsán nevetgél, apró fehér fogai ilyenkor kivillannak, de általában senki sem érti, hogy miért s min nevet. Valamikor pilóta volt, Egy nappallát éve sürgött forgott a repülők körül, szerelte, javította őket, s repült is, amennyit csak tudott, amikor engedték, s akkor is, amikor nem. Éveken át egy üzemanyagot nem igénylő, statikus energiával meghajtott űrrepülő létrehozásán dolgozott, amellyel addig akarta járni a világűrt, amíg meg nem unja. Ez volt az egyetlen álma, ennek élt hosszú évekig, ezért kutatott, mért, szerelt, tervezett, s szerezte be újabbnál újabb kellékeit. Terve azonban nem sikerült, a hatalmas részcsövekből, megmunkált farészekből összeeszkábált űrhajó a rengeteg tökéletesítés után sem akart felszállni. Hetekig szenvedett mély depresszióban, majd végül eldöntötte, hogy valami mást készít. Nagyon magányos volt, így kitalálta, hogy egy nőt konstruál. Egy olyat, amelyik őt, az emberi fejlődés kiemelkedő alakját, a tisztet, feltalálót, géniuszt örömmel kiszolgálja. Két évig dolgozott, mire az impozáns idomokkal is rejtett vezérlőkkel felszerelt, babát végre összeszerelte és bekapcsolhatta. Szép estélyi ruhába öltöztette, arcát kisminkelte, ő meg fehér egyenruhát öltve fotelébe ült, s magához parancsolta. A baba mozdult, s berregve mestere felé indult, majd odaért, letérdelt, és simogatni kezdte nadrágját. Sebestyén megilletődve levette tányérsapkáját, hátra simította haját, kigombolt a slicét, s a baba pillanatokon belül ott bólogatott rendeltetésének megfelelően. Sebestyén meghatódva, üveges tekintettel, dadogva méltatta a teljesítményt. Múltak a napok, és Sebestyén életét boldogsággal töltötte el új találmány. Meg volt vele elégedve, nap mint nap tökéletesítette, egyre élethűbbé varázsolva a feladatát bravúrosan végző babát. Egy napon azonban Sebestyén váratlanul rosszul lett, a kezén elmérgesedett mély sebbel azonnal kórházba szállították és megoperálták. A műtét után legyengült, s napokig feküdt a kórházba. Amíg ő a kórházban tartózkodott, két kamasz a harmadikról, akik már régebben észrevették találmányát, éltek a lehetőséggel, betörtek Sebestyén lakásába, s kipróbálták a babát. Össze is verekedtek volna a babáért, ha az nem olyan fáradhatatlanul odaadó, s nem meríti ki mindkettőjüket teljesen. Mivel az iskolában nem tudtak a remek találmányról hallgatni, egy idő után kénytelenek voltak iskolás barátaiknak is megmutatni, és engedni, hogy megannyian kipróbálják. Már a fél iskola túl volt a gép kipróbálásán éjszakában nyúló bulizások után, mire Sebestyént hazaengedték a kórházból. Amikor hazaért, és meglátta az összemocskolt lakást, a széttört bútorokat, a mindenfelé szétdobált szemetet és a szoba közepén széttörten, összemaszatoltan megalázva fekvő babát, összerögyött, sírva fakadt. Eldöntötte,

Méltó búcsút vesz a babától. Találmányát saját konstruálású fémkoporsóba helyezte, melyet villogó lámpákkal díszített, elejére a baba kisméretű másolatát, oldalaira rakétákat szerelt, és kivitte egykori kifutópályájára. Magányos, gyászszertartás keretében az égre irányított koporsó előtt tisztelgett, majd begyűjtötte a rakétákat. A koporsó felrepült, néhány robbanás után darabjaira esett, maradványai a távoli szántóföldekre hullottak. Sebestyén könnyezve tisztelgett, majd hazaindult. Tudta, eljött az idő, hogy visszatérjen űrhajója megépítéséhez. Első emelet 7. Az orvos megtermett, kopaszodó férfi. A vízvezeték szerelő mellett lakik, kerüli a lakókat. Ha azonban mégis szükség van rá, segít, beadja a nyugtatót, amitől a test megnyugszik, amíg benne maradt lélek elkábul, megpihen. Jávorfi doktor, ha van néhány óra szabadideje, lehúzza redőnyét, Puccini operákat tesz fel régi lemezjátszójára, levetkőzik, s hatalmas sminktáskáját teszi maga elé. Először a lábát borotválja, majd bekeni vastagon krémmel, ezután jöhet a sminkelés. Gondos alapozással indít, majd felkerülnek a színek, a műszempillák, végül vastagon a vérvörös rúzs. Ezután fekete nejlon harisnyát húz, a harisnya tartóhoz csipteti, melltartót vesz fel, fűzőt szorít magára, majd jön a fekete, magas sarkú cipős, végül a bordó, selyem, barokruha. Haját zselével hátra simítja, majd a szobában sétálni kezd, konyakot kortyolgatva régi kristálypoharából. Legyezőt vesz a kezébe, rágyújt egy újabb cigarettára, hosszú szipkájába teszi, majd komolyan, elhivatottan beszélni kezd maga elé. Arról beszél, halott anyja fényképét szorongatva, hogy micsoda rettenetes cirkusz uralkodik a mai világban, és mennyire kihaltak a közös mulatságok. A közös kirándulások a többi kollégával a szabadba, a hajókázás, és a késő éjszakában nyúló zsúrok, melyeken felszabadulhattak, és kiélhették titkos vágyaikat. Ő az oroszlán ruhába öltözött Kerényi professzort szerette a legjobban, aki Byron verseket szavalva csalogatta őt meg annyiszor a szekrény mögé, ahol szenvedélyesen csókolózhattak. Jávorfi doktor ma már nem kell senkinek. Barátai nem maradtak, csak a komor hétköznapok, melyeken morcosan megy egyik lakásról a másikra, s nézi az elmúlás kegyetlen nyomait. Ezt a szürkeséget csak a magának szentelt órák oldják fel, amikor beöltözve felidézi ifjúkori élményeit, s álmodozik régi foteljében üldögélve, míg el nem alszik, arcán szét nem kenődik a smink, le nem csúszik lábáról a cipő, fejéről a hajpótlás. Második emelet 2. Dávid kerekarcú, kopaszodó, mackó testű fiatalember. Világos pulcsikat visel, barna bőrkabátot, szövetnadrágot, puha barna cipőt, melyből kivillan fehér zoknia. Sötétkék irattáskája mindig a kezében, mintha abba kapaszkodna. Nem régen nagy vasrácsot tetetett lakása ajtajára és ablakára, amelyben feleségével, a csendes óvónővel és gyerekükkel, a 4 éves Balázzsal él. Dávid menedzser egy nagy cégnél, amelynek egészségügyi segédeszközeit árulja, forgalmazza, és eladásukat engedélyezteti. Munkahelye egy hatalmas irodaház sokadik emeletén van, ahol mutatós bútorok, nagy számítógépek és irodai berendezések között kerekeken mozgó bőrszékében ül, telefonál, tárgyal, intézi dolgait. Főnökével jóban van, nagyokat kacag, ha az valamit mond, mindig a kedvében jár, cserébe azt várja el tőle, hogy békén hagyja. Cégének termékei közismerten a legjobbak, így nincs sok gond az eladással, naponta garmadával érkeznek a megrendelések, mert a tolókocsikra, végtagprotézisekre, speciális ágyakra nagy a kereslet. Az ügyintézéssel titkárnőjét bízta meg,
Ő csak időnként nézi át az ügyeket, hogy azok rendben folyjanak. Davidnak jókora keret áll a rendelkezésére cége termékeiből, hogy kórházakat és orvosokat ajándékozva minél jobb kapcsolatot alakítson ki velük azért, hogy ők a betegeiknek ezeket a termékeket ajánlják. Dávid aláírat egy elismervényt kórházi ismerőseivel, mely szerint ők a tolókocsikat, szendvics ágyakat, egyebeket tőle átvették, valójában azokat nem veszik át, hanem aláírásukért egy összeget kapnak, Dávid meg az eszközöket eladja. Amikor Dávidnak már zsebében a pénz, beindul a fantáziája. Ül nagy bőrszékében számítógépét babrája, és csajok hirdetéseit keresi. Amikor már megtalálta a megfelelőt, felkapja az irattáskáját, szól a titkárnőnek, hogy fontos megbeszélése van házon kívül, beül hatalmas autójába, s hamarosan már csönget is a nő ajtaján. Később visszatér az irodába, még telefonál valamennyit, majd hazamegy, ahol felesége várja. Vacsora után bezárják a rácsot, és nyugodóra térnek. Dávid, amikor már beleun a szexhirdetések böngészésébe, nagyobb eseményt szervez. Szól feleségének, hogy konferenciára megy vidékre, a gázra tapos, és elindul a nagy buliba. A nagy házban ilyenkor már egy egész sor nő várja, akik jól tudják, mit kell ilyenkor tenniük. Amikor Dávid odaér, a házon az ajtókon már rengeteg színes lufi lebeg, hangos, vidám rajzfilmzene szól a hangszórókból, s a ház homlokzatán hatalmas felirat díszelek. Boldog 5. születésnapod, Dávidka! Bent is ugyanez a felirat látható mindenfelé, a hosszú, szépen terített asztalon torták, pezsgők, hideg tálak sorakoznak. Dávid belép, rövidnadrágos matrózruhában, macit szorongatva a hóna alatt, ujját szopogatva, s tovább megy befelé a hatalmas szalon. A nők mosolyogva fogadják, ruha alig van rajtuk, s anyáskodva ölelgetik, csókolgatják, majd miközben Dávid a libbenő nagy melleiket nézi, az asztalfőre ültetik. Ők is leülnek, s elétolják az ünnepi tortát. Dávid kap egy szeletet a tányérjára, megeszi, majd lábával harangozva még kér. Közben nézelődik, bámul, és kezdi észrevenni, hogy a nők egyre közelebb kerülnek egymáshoz, simogatják, csókolják egymást, kacarásznak, tudomást se vesznek róla. Dávid egyre sértődöttebben nyomja magába a tortaszeleteket, a lányok meg egyre merészebbé válnak, lassan lekerülnek róluk az utolsó ruhadarabok is, Dávid meg egyre dühösebb lesz, egyre több pezsgőt iszik, majd miután a nők már teljesen beindulva fekszenek a fotelokban, az ágyakon, káromkodni, szitkozódni kezd, oda rohan közéjük, s ártatlanul ütni, rugdi kezdi őket, a maciát szorongatva. A lányok csak nevetgélnek, majd lefogják, a fejét simogatva megölelik, a féltékeny ünnepelt lassan megnyugszik, és miután hátára fektetik, a melleiket az arcába lógatva leszorítják. Dávid ekkor még durcáskodik, majd simogatni és nyalni kezd, és míg az egyik szőkenő lent simogatja, ő félve néz, és zavartan kapkod a többi után. A nők a haját, a mellét simogatják, s hagyják, hogy kezével felderítsen, odatolnak neki mindent, amire csak kíváncsi. Végül, mikor Dávid a szemét behunyva, hosszú küzdelem után a csúcsra jut, a nők megértően magukhoz ölelik. Dávid ezután zokogásban tör ki, összeomlik. A lányok az ágyhoz viszik, lefektetik, s elmennek. Csak a szőke nő marad mellette, aki megsimogatja, betakarja, pongyolát ölt, s lefekszik mellé, majd kezét fogva elalszik mellette. A kisfiú hajnalban bevizel, a nő átöltözteti, majd megnyugtatva elaltatja a maciába kapaszkodó kis matróz. Másnap Dávid visszavedlik hétköznapi énjébe, és lázasan dolgozni kezd azon, hogy a tetemes számlát rendezze. A szervezőnek elmondja, hogy a számlát konferencia szervezésre és bonyolításra állítsa ki, cége címére, s hogy miként részletezze a költségeket. Tegyen a végösszeghez még 15% borravalót, s küldje cégébe a nevére, ő elintézi az átutalást. A cég sohasem késett az összegek kifizetésével,
és senki sem firtatta, hol és milyen céllal volt megtartva a konfliktus.

Földszint 4. Törpe a király. Ő a ház ura, önmagát kikiáltó parancsnoka. 150 centi magas, fején kevéske fekete haj, arcán harcsabajusz, felette idegesen villogó barna szeme. Agyon tetovált bőrén ügyetlen, nőket ábrázoló rajzok, dátumokkal, mellén csuklóin aranyláncok. Általában sitten van, de néha hazajön, s akkor napokig mulat, zeneszótól és üvöltésektől visszhangzik a ház, az emberek jönnek, mennek, majd hirtelen a zene elnémul, ütések és sikolyok hangja tölti be az udvar körbezárt terét, majd ismét hetekre beáll a csend. Törpe lakása jóformán üres. Egy ősrégi barna cserépkályha áll egyetlen szobájában, mellette egy szakadt matrac, előtte néhány üvegrekesz, üres üvegek szanaszét, padlóját üvegszilánkok borítják. Lakásán elméletileg csak ő lakik, de számos gyereke, asszonyai, szeretője és haverjai is ide járnak, s laknak, mulatnak, tombolnak vele, majd mennek, s várják, hogy Törpe újra hazatérjen, s újra vele ünnepelhessenek. Törpe pontosan tudja, melyik lakó mikor nincs otthon, és kiszemelve a megfelelő lakást a megfelelő pillanatban kiüríti úgy, hogy abban egy gombos tű sem marad. Mivel ezt rendszeresen csinálja, mindenki tudja, hogy ez csak is az ő műve lehet, mert csak ő tud egy szempillantás alatt mindent elvinni úgy, hogy annak semmi nyoma sem marad. Egyszer az orvos lakását ürítette ki. Amikor fáradtan, vágyattan hazatért munkájából és benyitott lakásába, csak az űrt és a poszt látta, ami bútoraiból, ruháiból, rengeteg cuccából hátra maradt. Tetszett neki az űr, a rend, a nyugalom, a tér. Azonnal lement Törpéhez, aki mindent tagadott. Az orvos nem erőltette a dolgot, visszament a kórházba, majd hamarosan egy mentőautóval érkezett a környékre, s sürgős, kötelező vizsgálatra felszólító papírt lobogtatva a kezében, mentőautójába tuszkolta Törpe kedvenc szeretőjét. Miután megérkeztek a kórházba, felvitte a nőgyógyászatra, levetkőztette, megmutatta számos egyetemi hallgatójának, mint egy ritka nemi fertőzés szélsőséges esetét, majd visszavitette lakására. A Törpe már ott állt a nőháza előtt, majd belesziszegett az orvos arcába. Most megdög lesz, doki! Hogy merted mutogatni a nőmet, te mocsok? Most megdög lesz! Nem én néztem, hanem a sok egyetemista, s azok még ilyen durva fertőzést úgysem láttak. Mit csinálsz te vele? Kutyáknak adod? Ide figyelj! Ha egy órán belül nem kerül vissza a lakásomban minden ellopott holmi, akkor holnap az újságok címlapján látod viszont a csajot pucér lába közét és a rajta röhögő egyetemistát. Törpe felé szúrt késével, de az orvos elkapta a kezét, kitekerte markából, s hatalmas lapáttenyerével jól pofon vágta. Törpe messzire repült, majd feltápászkodva visszajött, s újra próbálkozott, de miután még egy ugyanolyan pofont kapott, belátta, hogy engednie kell. A lakás órákon belül régi állapotában, bohém pompájában állt. Az orvos újra kényelmesen konyakozhatott, majd fáradtan, felöltve sejem fürdőköpenyét, nejlonharisnyában nyugovóra tért. Másnak sohasem sikerült Törpétől visszaszerezni dolgot. Talán nem is hiányolták őket annyira, és belenyugodtak, hogy nincs is szükségük a sok kacatra. Csak néztek mérgesen Törpére, aki nagy társaságával mulatott, ordibált.

0: Mami néni nagyon szegény. Szegény a ház valamennyi lakója, egyik napról a másikra él, és nem tud, nem is gondol, nem is akar már kitörni abból, amiben él, de Emi nénihez képest itt mindannyian gazdagok. Mert Emi néninek még az a nyomorult kis nyugdíja sincs, mint a többieknek, csak egy segély, amelyből éppen csak hogy ki tudja fizetni a kevéske villanyt és gázt, amelyeket kínos takarékossággal használ, mert fél, hogy túllépi a határt, s akkor kikapcsolják, ő meg ott fagy meg kis lakásába. Egy időben naponta kibuszozott a város melletti szántókhoz, hogy répát, gyökeret gyűjtsön, s legalább azt megfőzhesse és megegye, de mióta ott egyszer rajta kapták és megverték, többé már oda sem mer menni. Nincsenek gyermekei, rokonaival sem tartja kapcsolatot, így senki sincs, aki pénzzel vagy élelemmel segíthetni. Emi néni sokszor napokig nem eszik. A ház környékén téplából, már alig remélve, hogy bármi ennivalót talál. A boltok, a piac környékén már a hulladékok között sem talál felhasználható ennivalót, a kukákból meg a hajléktalanok elvisznek minden ehetőt. Emi néni egyik felderítő sétáján a közeli kórházhoz ért. Körbejárt az épületet, majd kotorászni kezdett a kórház mögötti nagy konténerben. Nem zavarta, hogy a járókelő betegek bámulják, a gyilkos éhség parancsolt, s ő kotort egyre mélyebbre mégse talált semmit. Eszelős düroham vett rajta erőt, az utolsó elkeseredettség dühe, a végső tehetetlenség átkozott szégyene elleni lázadásé, s még mélyebbre kotort. Ekkor egy vastag műanyag zacskót tapogatott ki a keze. Beleszakított, s tovább kotort, majd megmarkolt a zsákmányát, és kihúzta a csomagot. Belepillantott, véres húscafatok, mellette kötszerek, zsinegek. Már mindegy volt, hogy ez micsoda, fogta a zacskót, lopva a táskájába tette, és hazavitte. Otthon elővette, s amikor a csap alatt mosni kezdte, látta, hogy a kibontott zacskó tartalma egy szétroncsolt gyermekkéz. Fogott egy nagy lábast, levágta a csontokról a még használható húst, beletette a fazékba, s feltette főni. Paprikát tett még a fazékba, valamennyi fűszert. Félájult izgalomban várta az eredmény. Amikor elkészült az étel, a lábas szépen megterített asztala közepére tette, majd ünnepélyesen szedett a tányérjába, és ősrégi bádog eszközeivel enni kezdett. Eleinte undorodott, összeszorult a gyomra, forgott vele a világ, de lassan magába erültette a levest, a húst, s az étkezés után lefeküdt. Mélyen aludt, slidérc álmai voltak. Egy ismeretlen gyermeket álmodott, aki visszakéri tőle kezét, sír, zokog, jajgat, de ő nem tudja megvigasztalni, nem tudja megnyugtatni, kiengesztelni már soha. Emi néni napokon belül jobban lett. Kiheverte a megrázó élményt, kissé megerősödött, így újra elment jobb híján a kórházhoz ennivalót keresni. Mint megtudta, a kórház baleseti sebészettel is foglalkozott, így kerültek a műtők maradványai a kukába, ahol ezúttal is talált néhány felismerhetetlen apróságot. Emi néni étkezése így valamelyest megoldódott. Lassan, nagyon nehezen ugyan, de megszokta, hogy emberhúst eszik. Nem volt rossz az íze, szinte ugyanolyan, mint a többi, valamivel talán édeskésebb, de ez nem számított, csak az, hogy ő ebből erőt merít, s idővel az ízesítésen is javított, így a beszerzés hétköznapivá vált számára. Egy napon, ahogy ott turkált a konténerben, odalépett hozzá egy hatalmas termetű férfi. Emi néni megijedt, hogy vége, lebukott, most már végleg nem lesz mit ennie, éhen hal. De nem ez történt. Egy boncmester volt, aki hozzálépett, csak annyit mondott, hogy szóljon neki, ha bármire szüksége van. Ő szívesen segít, az alaksor végén van a terem, ahol a boncolásukat végzi, délelőttönként ott megtalálja. Emi néni félelmében elszaladt. Másnap fogta magát, mivel az előző napon nem talált semmit, összeszedte bátorságát, s lement az alaksorba, hogy megkeresse a boncmestert. Megtalálta az ajtót, bekopogott, az ismerős arc rámosolygott, betessékelte. A terem közepén egy hatalmas boncasztal állt, rajta egy idős férfi hullája, mellette rengeteg fogó, kés, kesztyű, tű. Emi néni csak állt és bámult, a férfi meg nyitogatta a hatalmas hűtőház ajtajait, amelyek mögött hullák sorakoztak. Öreg asszonyok, öreg emberek, itt-ott egy-két középkorú, ritkán fiatalok, gyerekek testei. Én megszoktam őket, velük töltöm az életem. Mindegyikkel megismerkedek, és elbeszélgetek. Ők ugyan nem mondanak semmit, de én szelek, bontok, vágok, és mindent megtudok róluk, ki mennyit ivott, evett, dohányzott, szeretkezett, mivel foglalkozott, és még azt is, amit úgyse tudnának sosem megválaszolni, hogy miként és miért haltak meg. Szétszerelem őket, végignézem, majd miután megvagyunk, beleteszem elhasznált kesztyűimet, eszközeimet a gyomrukba, visszateszem felmetszett skalpjukat, és már mehetnek is az örök nyugóra, mondta a boncmester. Látom, hogy maga már hetek óta ide jár, s emberhús gyűjteget. Én adhatok magának, amennyit csak akar, amelyikből csak akar. Ha valamelyik részt kifejezetten szereti, akkor olyat adok magának. Miután lezárom a boncolást, már úgyse nézi meg őket senki. Emi néni aznap egy fiatal férfi combjával tért haza. Szerzett mellé néhány krumplit, betette az egészet a sütőbe, kisütötte, s megette. A boncmesterrel egyre közvetlenebb és bizalmasabb lett kapcsolat. Olykor ott ült végig egy-egy boncolást, s nézte, miként esik szét, majd áll újra össze egy-egy test. Amikor egy 20 év körüli fiú testét boncolta a boncmester, Emi néni miután sokáig küszködött szégyenérzésével, végül csak kimondta, hogy kérni, elvinni a fiú farkát. A férfi készségesen levágta, Emi néni meg hazavitte és elkészítette. Páratlanul finomra sikerült. Puhább és ízletesebb lett, mint bármely más testrész, amit addig kóstolt. A következő hetekben megkérte a boncnokot, hogy szerezzen neki ebből minél többet. Hónapokkal később, amikor egy 50 év körüli férfi farkát főzte levesébe, elbizonytalanodott. Nézett a levesbe, az úszkáló húsdarabra, s azon tűnődött, hogy rendben van-e ez így, ahogy van. Igen, gondolta magában, mert máshogyan nem is lehetne. Majd legyintett egyet, rászúrta a húst a villájára, kivette a tányérjába, felszeletelte, és üres tekintettel enni kezdett. Pince. A pincében a szétrepett csövek szivárgásától bokáig ér a víz, húgyszagú lucsokba fektetett téglákon mászkál az, aki ebbe a gyomorszorító bűzbe lejön. Hatalmas vasajtó zárja el a házudvartól, fényt alig kap, a kis rekeszek, melyekben egykor a lakók felesleges ajtóikat, bútordarabjaikat, kacakjaikat tartották, már rég üresek. A pince forgatja a belé folyó vizeket, szennyet, vizeletet, szemetet, s rágja, emészti, rettenetes barlangként, lélegzik ki haldoklásának bűzét a ház udvarára, az emeletekre fel, egészen a padlás. Egy hajléktalan élét. Csípője sérült, haja, szakálla teljesen benőve, össze-vissza ragad a fején. Rongyai, ruhája rétegekben málnak le róla, és állandó beteg köhögésében vér folyik az orrán. Az egyik rekeszben lakik, az egyetlen pincében felejtett bútordarabon, egy ősrégi konyhaszekrényen fekszik, innen vizelés székel maga alá, elé, akárhová, úgyis mindegy, a kosz és a folytó rothadó szag egyforma mindenütt. Gazdája tartja a pincében, mint egy kegyetlenül büntetett állatot. Néhány naponta moslékszerű maradékot hoz neki egy nylonzacskóban, amelyet ő a zacskóba borulva behabzsol. Behabzsolja, mert különben éhen halna, s amúgy is megmondták, hogy nehogy megdögöljön, mert akkor neki még 1000-szer rosszabb lesz. A pokolra jut, s ott lent, az igazi pokolban, forró olajban fogják vég nélkül sütni, nem ám etetni, gondját viselni, mint itt. Koldulni szokott a ház előtt, mikor gazdája kirángatja, s bottal verve kényszeríti. Ilyenkor mosolyog, betegesen sápat, fehér bőrére süt a nap, s ez számára már maga az ünnep. Ha nem figyel gazdája, akkor az összegorzult pénzen sört vesz, mohón megissza, majd félájultan kidülöngél a ház előtti kereszteződésbe, ahol autók suhannak el mellette vigyázva, nehogy elüssék, míg ő képzeletbeli útirányokat mutatva, a közlekedőknek torka szakadtából üvölt, s vég nélkül kurjongatja. Jó a pálya! Jó a pálya! Jó a pálya! Egy jéghideg, szeles napon, míg szokásos módján dülöngélve mutogatott az útkereszteződésben, egy gázpalackokat szállító teherautó tartott felé, és mire a vezető észrevette, már ott volt, szinte neki ment, majd hirtelen oldalra rántva a kormányt a háznak rohant. A teherautó hatalmas lendülettel csapódott a ház sarkába, és még befelé préselődött a sarki bolt ajtaján, a palackok hatalmas dübörgéssel, villogással robbanni kezdtek, mintha maga az ég akart volna a házra szakadni, hogy a föld alá teperje. A robbanás lángjai egyre magasabbra csapva fúrták át az emeleteket. A lakók kirohantak a körfolyosókra, az udvarra, az utcára, és tehetetlenül nézték, ahogyan a tűz házukat birtokba veszi. A tűzoltók néhány órányi nehéz küzdelem után eloltották a tüzet, s a lakók lassan visszamerészkedtek odúigba, amelyeket a következő napokban megpróbáltak ismét lakhatóvá tenni. A megégett bútorokat, kacatokat kidobálták, amit még meg lehetett javítani, megtartották, a kitört ablaküvegeket és a kiomlott falrészeket téglákkal berakták vagy bedeszkázták. Nem tehettek mást, úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. Nem volt mit tenni, itt kellett maradni. Pénzük nem volt, hogy rendbe hozassák, máshová nem volt menniük, így maradtak az élő romban. Ahogy múltak a napok, egyre inkább hozzászoktak új helyzetükhöz. Végül is annyi romos ház volt a környéken, hogy ez sem tűnt nagyon másmilyennek, lakni még lehetett benne, ha áram és gáz már nem is volt, s víz is csak néha. A lakók nem tudtak, s nem is akartak szabadulni a háztól, s egyre inkább kezdtek rá hasonlítani, a ház meg egyre inkább saját lakóinak hajléktalan szállodája. Még két tél múlt el, s már jött a tavasz, amikor munkások érkeztek a házba. Sorra nyitottak vagy törtek be a lakásokba, s szó nélkül kezdték el kidobálni a bennük található holmikat, a ház udvarára beállított kocsijukra. A lakók rémülten tiltakoztak, sikoltoztak, kapaszkodtak bútoraikba, ruháikba, de mind hiába. A munkások sokan voltak, s olyan határozottsággal és gyorsasággal dolgoztak, hogy estére már ki is pakolták az egész házat. Mindazt, amit a lakásokból kiűzött lakók nem tudtak megmenteni, teherautójukra dobáltak, a lakásajtókat, ablakokat berácsozták, lepecsételték, majd távoztak. A lakók az udvaron gyülekeztek, jajveszékeltek, dühöngtek, tomboltak, majd lassan belenyugodtak helyzetükbe. Egyikük megtudta az egyik munkástól, hogy a házat lebontják, s a helyét autóparkolónak használják majd, míg mást oda nem építenek. Már éjszaka volt, remegve, dideregve néztek egymásra végső tehetetlenségükben, kis motyóikat kezükben szorongatva vagy halombahány dolgaikon ücsörögve a ház udvarán, a hosszú merengő csendet a gondnok törte meg. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy a pincébe költözzünk, mondta. Ott minden lakásnak megvan a rekesze, minden lakó elfoglalhatja a sajátját, míg jobbat ki nem talál. A világítást majd megoldjuk gyertyákkal, én meg elintézem a szomszéd házzal, hogy kaphassuk tőlük vizet. A lakók szemében megcsillant a remény, s habár tudták, hogy a pince bűze kibírhatatlan, nem volt választásuk. Megindultak csendben, s vitték le motyóikat a reménytelenség bugyrába, a nedves pincébe, ahol elfoglalták rekeszeiket, s azokban berendezkedtek. A gondnok kannákba gyűjtötte a pince alján kavargó vizet, s hordta kifelé, hogy legalább egy kicsit enyhüljön a bűz. A többiek is segítkeztek, s vitték ki a pincéből a szemetet, az ürüléket, a kacatokat. Csak Törpe lett nagyon ideges, amikor meglátta, hogy az ő rekeszét belakta az a nyomorult, a pince régi lakója. Látta egykor idehozott szekrényét, amelyen most ő ivóvizét és émeítő élelmét tartotta, majd felháborodva bottal kezdte ütni a szekrényen fekvő szerencsétlent, hogy kizavarja saját területéről. És ütötte-verte, míg észre nem vette, hogy oda van láncolva, letépte a láncot, és kifelé rugdosta a rekeszből. A szerencsétlen rémülten üvöltözni kezdett. Nem az ütések lepték meg, hanem az, hogy most már ebben a pokoli börtönben sem lehet maradása, már a világ legrettenetesebb helyesen fogadja be. Majd végigmérte az ilyet lakókat, akik új lakhelyeket próbálták minél lakhatóbbá tenni, és egy fájdalmas bonyításban felnevetett. Hahotázva fetrengett a megrökönyödött lakók láttán, akik a pincét, az élő szennygödröt készültek komoly arccal belakni épp, megpróbálva életeiket mindenáron ugyanabban a megrendíthetetlen mederben tartani. Lassan feltápászkodott a bokáig érő lucsokból, s kimászva a pince ablakán, bicegve ott hagyta a házat.
1: Lomtalanítás.
0: Lépcsőház, harmadik emelet 10.
1: Második emelet,
0: harmadik emelet 10.
1: Lomtalanítás.
0: Első emelet 5.
1: Második emelet 7.
0: Harmadik emelet 2.
1: Első emelet 5.
0: Földszint
1: 9.
0: Harmadik emelet 2.
1: Első emelet 5.
0: Lomtalanítás.
1: Földszint 4.
0: Harmadik emelet 8.
1: Első emelet 7.
0: Földszint 3.
1: Harmadik emelet 8.
0: Második emelet 5.
1: Földszint
0: 3. Harmadik emelet 1.
1: Második emelet 5.
0: Lomtalanítás.
1: Lomtalanítás.
0: Lomtalanítás.
1: Lomtalanítás.
0: Lomtalanítás.
1: Lomtalanítás.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kitérő. Tősín. A tősíneket normál pályasínekből készítik azon a szakaszon, ahol a csúcssín hozzásimul, a fejrészét megmunkálják. Ha a csúcssín magassága közel azonos a tősínével, akkor a tősín talpát is szükséges megmunkálni. A tősín talpának ilyen módon történő gyengítése rendkívül hátrányos, mivel tekintélyes oldalirányú erőt kell felvennie, ezért napjainkban úgynevezett alacsony csúcssíneket alkalmaznak. Az alacsony csúcssín alkalmazása esetén a tősín a vágány tengely felől is le van szorítva.
1: Lakmacsún Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

Thank you.

Now,

0: Lemacsó Rádió.
1: Na mi van még? Szeretnéd, hogy a Lemacsó Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Rádió Kapitán.

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
2: Kort.

Thank you.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készült. A narancsszín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
5: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kambodzsa, Kamerun, Kanada, a Kanári-szigetek, a Zöldfoki Köztársaság, a Kajmán-szigetek, a Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Chile, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, Kuba, Ciprus és Csehország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.

0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait. Egyszerre.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

Thank you.

quality trash. Trash.

Thank you.

0: L'Amacium Radio.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
1: Aktív életmódot folytat.
2: Mosogatógépben is mosható.
1: 1993-ban te voltál az első
0: zongőrt.
2: Élvezd hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
2: Semmi sem víz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
4: Lamacsú.hu/donate

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsún.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: Téged is érint. Téged is érint.
4: Téged is érint.
5: Téged is érint.
6: Téged is érint.
7: A Téged is érint a Lehetőségek Tere podcastja. A Lehetőségek Tere egy oktatási, művészeti projekt, egy közösségi, közös tér a 8. kerület Práter utca 63-ban. A Téged is érint egy interaktív beszélgetés sorozat, amely során túlbeszélt vagy elhallgatott témákat járunk körbe, érintettek és szakértők bevonásával.
5: Üdvözlök mindenkit! Én Sárvári Regina vagyok, én a Lehetőségek Tere munkatársa vagyok, és hogy hol is vagyunk, a Lehetőségek Tere egy nem formális tanulási és kulturális program, amely itt a 8. kerületi Práter utca 63 alatt működik, és ez egy hagyományos sokak által használt közösségi tér. Az a lényeg, hogy a részevőkkel közösen alakítjuk a helyet, amely egyszerre alkotó és gondolkodó műhely, és kiállított tér és változatos programoknak is a helyszíne. És én fogom moderálni ezt a beszélgetést, ami egy rendszeresen megrendezett kerekasztal beszélgetés, ami a Téged is érint névre hallgat, és ez lesz a sorozatunknak a 6. alkalma, ahol az előző beszélgetéseken az ADHD-t, a művészet hatását, a mesterséges intelligenciát, a női ciklust, az új vallásosságot és a spiritualitásnak a kérdéskörét vizsgáltuk, ezúttal pedig a víz útját fogjuk körüljárni a meghívott szakemberekkel közösen. És akkor mennék egy kört, csak így tételesen, aki kicsoda, itt mellettem ül Pap Gergely, kulturális antropológus és geológus, a PAD alapítványnak a tagja. Mellette pedig Madácsi Flóra, várostervező és tájépítész, a Vajóváros és Folyó Egyesületnek a tagja. Mellette pedig Magyar Ábel Ágnes kommunikációs szakember, a Hangpest megyei koordinátora és a Vízkoalíciónak az önkéntese. Nem utolsó sorban Illés Zsófia Szonya, képzőművész, dokumentumfilm készítő és kutató, ő most itt velünk. Még mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, még szeretném röviden összefoglalni, hogy miért is fontos számomra a víznek a témája. Kulturális munkám mellett én képzőművész is vagyok, az alkotásaimban foglalkoztat a természetes vizeknek a helyzete, szennyezettsége és a jövője, és emellett a párommal közösen van egy kisebb szőlőterületünk, ahol testközelből érzékeljük nap mint nap a szárazság, a vízhiány, vízgazdálkodásnak a problémáit, nehézségeit, és természetesen nem csak engem, hanem mindannyiunkat érint ez a probléma, ami abból fakad, hogy végtelen erőforrásként tekintünk a vízre, és nem valami másként gondolunk rá, hanem egy alárendelt erőforrásként kezeljük. A vízfogyasztási szokásoknak az újragondolásán túl ezt a patriarchális viszonyt kell meghaladnunk, amire a filozófia már megfogalmazott egy alternatív irányzatot, ami a hidrofeminizmus, és ennek a víz áll a középpontjában. Testünket alkotó és azon áthaladó víz az összekapcsol minket a tájjal, természettel, élőlényekkel és atomokkal, és ennek az összetartozásnak a megértése segít minket abban, hogy egy másként tekintjük ezt a problémát, vagy ezt a kérdéskört, magát a vizet, hogy a természet részeként tekintsünk önmagunkra, új nézőpontokat ismerhessünk meg, vagy egy fenntarthatóbb jövőt építhessünk. Ezt a szemléletet a kortárs képzőművészetben is egyre többen tematizálják, de a bonyolultsága miatt inkább sokkal jobban eltávolítja az embereket magától a víztől és az ezzel való viszonyuknak az újragondolásától, és a beszélgető társakkal már közösen megfogalmaztuk korábban, hogy ebben a beszélgetésben a közérthetőséget fogjuk megcélozni, és ezért a hasonlóan idegen fogalmakat, azokat kerülni fogjuk. Az elidegenítés helyett inkább a közelebbhozásra fogjuk helyezni a hangsúlyt. Ma este fő kérdése az az lesz, hogy hogyan lehetne újra gondolni az ember és a víznek a viszonyát. Ez a 4-8-ig tartó moderált beszélgetés és rövid szünet után 19.30-tól egy World Café formátumban, vagyis kis csoportokban beszélgethetnek a közönség tagjai a kerekasztalnak a résztvevőivel. Megkérek mindenkit, hogy a feléjük intézett kérdéseket azt majd ekkor a moderált beszélgetés követően tegyék fel, mivel felvétel készül. Úgyhogy köszönöm szépen. Először szeretném kezdeni azzal a területtel, vagy azzal a földrajzi helyjel, ahol most is vagyunk, tehát Budapesttel, a Dunával. Flórának tennék fel először kérdéseket. Kezdeném azzal, hogy te, mint várostervező, látsz a klímaváltozás hogyan hat a városra, és annak a vízgazdálkodására, és hogyan képesek a városlakók ehhez így alkalmazkodni, vagy együtt élni?
4: Hát a városokat leginkább így a víz kapcsán az befolyásolja, hogy iszonyúan nagy a burkolt felületeknek az aránya, és hogy ahogy így változik a klíma, ez azt eredményezi, hogy hogy a csapadék az egyre egyenlőtlenül oszlik el, ami így azt jelenti, hogy amikor lehullik, akkor nagyon-nagyon sok hullik, és hogy az asszályos időszakok hossza meg száma is nő. Hát a városnak az infrastruktúrája az úgy épült ki, hogy alapvetően úgy tekintett a csapadékvízre, hogy ezt el kell vezetni minél gyorsabban, és alapvetően a csatorna hálózat ennek az ilyen infrastruktúrája. Viszont ezzel így két probléma is van. Az egyik, hogy azt a lehulló, megnövekedett csapadékmennyiséget nem tudja elvezetni a rendelkezésre álló csatorna, másrészt pedig ez nem is egy jó megoldás, mert így a vizet a helyett, hogy helyben tartanánk és tartalékolnánk az osztályos időszakokra, ehelyett elvezetjük messzire a városból. És ezért van az, hogy most már az utóbbi években biztos ti is így megfigyeltétek, hogy van ebben egy ilyen paradigmaváltás, és talán hallottátok is ezt a kifejezést, hogy szivacsváros, ami igazából azt jelenti, hogy így meg kell változtatnunk a szemléletünket, hogy ahelyett, hogy megszabadulnánk ettől a víztől, próbáljuk meg helyben tartani mondjuk a zöld felületeinken, hogy minél több csapadék jusson vissza a talajba, vagy hogyha erre így nincsen lehetőség a városban így emiatt a sok ilyen korlátozó tényező miatt, akkor meg más ilyen műszaki megoldásokkal biztosítjuk azt, hogy elraktározzuk. Hogy hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a városlakók, ugye ezt kérdezted. Hát erre meg így ilyen vajósként próbálok válaszolni, hogy így amit a vajó csinál, vagy tesz ezért, hogy egyrészt, hogy így biztosítsunk minél több olyan dunaparti szakaszt, ami így hűs, meg minél természetközelibb, így a városi kereteken belül, ahol az emberek nyáron az emberek el tudnak úgymond menekülni a hőség elől. Másrészt pedig ez az, amit így az utóbbi években kezdtünk el, mint szervezet így jobban tematizálni, hogy tekintsünk a Dunára úgy, mint egy folyékony köztér, és hogy elősegítsük azt, hogy újra úszható legyen a Duna, és hogy ez újra így mindenki számára így tömegesen hozzáférhető legyen, mint egy alkalmazkodás nyáron a hőségben. Igen, azt nem említettem, hogy a vajónak az nagyon fontos, hogy olyan közterületek jöjjenek létre, így a vízpartok mentén, ami fogyasztáskényszermentes, hozzáférhető bárki számára.
5: Igen, köszönöm, és hogyha már megemlítetted a vajót, hogy azok számára, akik mondjuk nem ismerik, így kicsit elmondanád, hogy mi ez, vagy kik alkotják, ugye ez egy egyesület.
4: Igen, igen, a vajó az a Város és Folyó Egyesületnek a rövidebb neve. Ez egy civil szervezet, ami most idén lett 15 éves, és pont csütörtökön lesz a születésnapi buli, hogyha szeretnétek jönni, akkor szeretettel várunk, és igazából azért jött létre az egyesület, hogy így közelebb hozza a városlakókat, meg a Dunát egymáshoz, hogy az emberek meg a folyónak a kapcsolatát erősítse. Hát alapvetően ez főleg ilyen kísérletezéssel, meg ilyen mintaadó projektekkel próbáljuk elérni. Szerintem azok, vagy ami projekteket talán, amiket ismerhetek projektek, például a pesti alsó rakpartnak a megnyitása, a Szabadsághíd, a Szabi híd, amikor le volt zárva, és programok voltak, akkor volt még a vajókikötő, az árasztópart Új-Budán, meg például a római Szabadstrandnak a Szabadstrandnak az elindítása, vagy azért folytatott ilyen akciók, hogy az önkormányzat alakítson ki Szabadstrandot. Szóval így nagyjából ezzel foglalkozunk.
5: Hát nem tudom, hogy tehát említetted azt a projektet is, ami mentén te is bekapcsolódtál, de hogy van még más, amit kiemelnél, vagy ezek közül, amiket felsoroltál, vagy hogy te esetleg hogy vettél részt, mint várostervező?
4: Igen, igen. Én hát most már azt hiszem, hogy 7 éve vagyok az egyesület tagja, és egy ideig munkavállaló is voltam, és akkor dolgoztam így szorosabban, vagy ilyen napi szinten ezeken az ügyeken. Talán azt emelném ki, hogy az egyik ilyen fontos eszköz, amit használunk, hogy ilyen kis beavatkozásokkal, például piknikasztaloknak, vagy padoknak, grillezőknek a kihelyezésével próbálunk elfeledett, vagy eddig máshogy használt Dunapartoknak a használatát katalizálni, meg hogy programokat szervezünk, vagy teret adunk arra, hogy így rajtunk keresztül városlakók könnyen tudjanak közterületeken programokat szervezni a városban, és valahogy ez a kettő nagyon így fontos, vagy ez így kiegészíti egymást, hogy így sosem csak infrastruktúrában gondolkodunk, hanem mindig úgy, hogy ez a kettőnek így nagyon együtt kell működnie, hogy így tényleg elérjük azt a hatást, hogy az emberek elkezdik megjegyezni, meghasználni ezeket a területeket, és hogy olyan szempontból kísérleti, hogy attól, hogy ilyen átmeneti beavatkozásokat használunk, ez nagyon jó arra, hogy leteszteljük, hogy valójában ott milyen igények vannak, ami nem feltétlenül magától értetődő, és akkor együtt dolgozunk önkormányzatokkal, hogy ezeket a tapasztalatokat be lehessen építeni, hogy az, amikor az önkormányzat eljut oda, hogy így nagy beruházás árán úgymond így betonba önti, vagy hogy tényleg kialakít így új burkolatokat, padokat, stb., akkor már egy olyan hosszú távú beavatkozás jön létre, ami tényleg a valós igényeket tudja kielégíteni, és akkor erre jók ezek a kezdeményezések. Szóval ez az, amit talán így kiemelnék.
5: Jó.
4: Így a vajónál.
5: Köszönöm szépen. Így a Duna után lehet, hogy tovább haladnék a Tisza irányába, és akkor most Zsófit szólítanám meg. Te elsősorban a Tiszával foglalkozol, a Tisza vidékkel, és más vizek és tematikák mellett, de hogy a doktori kutatásod is erre alapszik, és emellett egy dokumentumfilm, amit Barta Mátéval közösen készítettetek, és Vad Vízország címre hallgat. Ennek mentén kérdezném azt tőled, hogy milyen nehézségekkel vagy milyen nehézségekkel küzd a Tisza vidék ebben a jelenlegi helyzetben a klímaváltozás és a drasztikus emberi beavatkozás következtében.
8: Ez nem biztos, hogy csak a Tisza vidékre vonatkozik igazából. Mondhatjuk, hogy az alföldi, meg dél-magyarországi régiót súlyosan sújtják ezek az aszályok most különösen, mert ezek mezőgazdasági területek, és a mezőgazdaságon keresztül érezzük ennek a hatását, az élelmiszer árak növekedésétől kezdve nagyon sok más faktoron keresztül mi is, akik csak a fogyasztói vagyunk ennek itt a városban. Szóval nem kifejezetten csak a Tiszára jellemző ez. hanem minden olyan területre, ahonnan az ember kivezette a vizet, és amikor arról beszéltél, hogy a városnak mi a legnagyobb problémája, az, hogy egy csatornaként tekint, egy csatornában vezetjük el a vizet. Igazából ugyanez igaz az egész tájra vonatkoztatva a tájléptékben is, hogy ugyanígy egy csatornaként tekintünk a folyóra, és a folyó vezeti el egy csatornaként a lehulló esőt és vizet, mert régen ezek a folyók a tájban sokkal nagyobb utat jártak be. Én a Tiszáról tudom elmondani azt, hogy a szabályozások révén 500 kilométerrel rövidült le a Tisza útja Magyarországon. Most ezt el tudjuk képzelni, hogy ez hatalmas terület és hatalmas út, amit azelőtt a víz bejárt, és a talajon keresztül, tehát beáztatta a talajt, beszivárgott talajvízként. A víz jelen volt a földben. Ugyanígy tehát akkor történelmileg visszamegyek egy picit, hogy érthető legyen, hogy mi az, amit most tapasztalunk. Ez nem csak a klímaváltozás. Ez elsősorban egy rossz emberi tájhasználat, vagy egy berögződés, ami lehet, hogy akkor, amikor a 18. században a folyókat szabályozták, ez egy progresszív irány volt, és volt értelme, az volt a lényege a 19. században, amikor a folyószabályozások meg is valósultak a 20. század elejéig, hogy felszabadítsanak mocsaras lápos területeket, és gabonát lehessen termeszteni. Tehát volt egy ilyen felvilágosodás korabeli mérnöki ambíció ebben, hogy megnéztük, hogy nyugaton nagyon okosak, ebből inspirálódtunk, és nyugati mintára inspirálódtunk ebből, hogy mérnöki módszerekkel az ember a tájat a saját uralma alá tudja vonni, és akkor mennyire hatékonyak leszünk, mert a lápok, mocsarak lecsapolásával száraz területeket tudunk létrehozni, ahol gabonát tudunk majd termeszteni. Na most ezeken a területeken, amiket akkor kivontunk a víz járása alól, most kukoricát termesztenek az Alföldön, és már nem sikerrel, mert már nem nő a kukorica az Alföldön. Odáig jutottunk, hogy annyira kiszáradt a táj, hogy amiért a tájat kiszárítottuk, a gabonatermesztés, az már nem működik ebben a tájban. Ennek nagyon sok oka van. Egyik oka az, hogy nincs talajvízünk már, a másik oka nyilván az is, hogy egyre forróbbak a nyarak, és ez a kettő együtt, ez lehetetlenné teszi most már azt, hogy ilyen gabonakultúrákat termesszünk egy olyan talajon, ahol egyrészt nincs elég lehulló csapadék, és a talajban sincsen víz. Az, hogy a talajban nincsen víz, az részben köszönhető annak, hogy szabályoztuk a folyókat, kivezettük a tájból a vizet, és mivel kivezettük a tájból a vizet, mert ez nem kedvező a gabonakultúráknak, az áradások, az árvizek sem kedvezőek egy ilyen nagy gabona monokultúrának, akkor ugye az árvízkárokért lehet fizetni azoknak, akiknek elárasztotta a víz a területeit. Ugye ezért maradt ez a leszivattyúzás, visszaszivattyúzás a folyómederbe. Majd, amikor nincs víz, akkor oda nyúlunk, a furt kutakból öntözünk. Tehát két oldalról csapoltuk meg ezt a történetet, kivittük a vizet a tájból, és most már a talajból is. Tehát a jelenlegi helyzet az Alföldön, a Dél-Alföldön, a homokhátságon az, hogy már a kutakban sincsen víz, amivel locsolni lehetne. És emiatt az, amit hallunk folyamatosan, hogy majd öntözéssel megoldjuk, ez a lehető legkontraproduktívabb, a lehető legrosszabb dolog, amit lehet tenni. És egy kicsit csapongt, amit sok felé, nem tudom, hogy így volt egy lineáris folyamata ennek a történetnek, hogyha nem, akkor légy szíves, irányíts vissza, megkérdezz bele.
5: Szerintem mindenképpen volt íve, de hogy kicsit így visszatérnék így ahhoz, amit említettél a szabályozással is, hogy nem csak maga a víz tűnt el, hanem mondjuk az ott élőknek a régi hagyományaik, vagy a népszokások, vagy bizonyos mesterségek, vagy életmódok, azok is eltűntek, vagy kezdenek feledésbe merülni, és hogy ez is így megjelenik mondjuk a dokumentumfilmetekben is nagyon szépen, és elszomorítóan. Igen, hogy valahogy még ez lenne a kérdésem felét, hogy az ott élők számára hogyan változtatta meg a vízhez való viszonyukat az, hogy tényleg leszabályozták a folyókat, és most már a kiszáradás szélére is kerültek?
8: Hú, ez egy bonyolult kérdés, mert az ott élők, tehát ártéri gazdálkodásra gondolunk, én ártéri gazdálkodással foglalkoztam egyébként a kutatásomban az elmúlt 5 évben, és ehhez kapcsolódóan a hagyományos ökológiai tudással és bölcsességgel, ami ezekben a gyakorlatokban tovább él, és egy másféle viszonyrendszert mutat meg. Nem ezt a monokultúrás leigázós, hanem egy ilyen kisebb léptékű, harmonikusabban a természettel élő, együttélő viszony, ez az ilyen hagyományos gazdálkodás. De amikor azt kérdezett, hogy a szabályozás hogy befolyásolta az ott élők életét, ez annyira régen történt, hogy azok az életformák, amik a szabályozások előtti időkben voltak, azok már annyira régen eltűntek, hogy mi magunk sem emlékszünk rájuk igazából. A pákászat, a csíkászat. A pákászat, ami azt jelenti igazából, hogy a mocsarak és lápokban gyűjtögetett dolgokból élő emberek, akik haláztak, gyékénnyel foglalkoztak, számtalan egymás dologgal foglalkoztak, amit a mocsarakban összetudtak gyűjteni, vagy vadászni, és ez a fajta életmód, ez nem csak a folyószabályozással szűnt meg egyébként, hanem már a törökök idején, amikor el kellett menekülni, és nem tudták ezeket a hagyományokat ápolni, már akkor elkezdett ez tünedezni, mivel amikor jöttek a törökök, akkor bemenekültek az emberek a mocsarakba, nem tudtak földet művelni, és elvadult ez a táj már igazából a török hódoltság idején. Utána ehhez tértek vissza az emberek, hogy újra kitisztítsák ezeket a fok és csatorna rendszereket, hogy az ártéri gazdálkodás működni tudjon. Aztán jöttek különböző urbéri szabályozások, Mária Terézia korában, tehát hogy nagyon régre visszamegy ez, és még a folyószabályozások után is folytatták egyébként az ártéri gazdálkodást. Akiket most látunk, azok ilyen utolsó mohikánok, ahogy a nők maguk is megfogalmazzák, mivel nem az változott, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, mint régen volt, hanem igazából a föld alapú támogatás rendszere változott, tehát nem az kap támogatást ezért a munkáért, aki ilyen típusú kisléptékű, mozaikos, ártéri gazdálkodást végez, hanem az, akinek nagy földek vannak a kezében, és azt szántóföldi művelésben műveli a mentett oldalon, tehát az árterektől mentesített szántóföldi gazdálkodásban levő oldalon. Tehát nem megváltozott a táj, de megváltozott a támogatási tájhasználati környezet is, és igazából, hogyha változna valami ebben a támogatási környezetben, akkor ösztönözve lennének a gazdák arra, hogy visszatérjenek ilyen típusú elárasztásos, vizes gazdálkodási formákhoz. Ezek alapvetően sokkal nehezebbek. Azért nem művelik ma így a földeket, mert aki elárasztott területen dolgozik,

0: Tudom, hogy megszólítva érzi magát szintén, és így, mint a vízkoalíciónak a munkatársához is fordulok hozzád, hogy ugye az Alföldön is és országszerte is így évről évre drasztikusabb ez a szárazság, a vízhálózatnak az elavultsága, meg vagy éppen a teljes hiánya miatt. Ugye egyre nagyobb a vízszegénység is az országban, de nyilván a gazdálkodókat is ugyanígy érinti ez a probléma. És hogy mielőtt még a témára magára rátérnénk, még arról szeretnélek kérdezni, hogy mi is a vízkoalíció, és kik és miért hozták létre, ezt röviden el tudnád nekünk mondani.
1: Próbálom, röviden. És részben azért küzdünk, amit most mondott Zsófi, tehát, hogy a támogatási környezet megváltozzon. Tehát a Vízkoalíció egy érdekérvényesítő szervezet, bármilyen meglepő, de lakossági elégedetlenségből indult. Tehát, hogyha pár ember elégedetlen valamivel, abból lehet egy ilyen 40-50 tagszervezetet tömörítő koalíciót létrehozni, nyilván ehhez kell néhány év. És hát lehet azért sikereket is elérni, nem mondom, hogy mindent, amit célul tűztünk ki, azt már sikerült, de azért elég sok minden. Tehát ez egy érdekérvényesítő szervezet, ami úgy indult egyébként, hogy egy vecsési lakos elégedetlen volt a folyóvíz minőségével, tehát a csapvíz minőségével, ami rendszeresen barna volt, meg büdös, meg ilyesmi. Ez Budapesten nem tudom egyébként mennyi ötöket érint, de itt kevésbé probléma, az agglomerációban nagyon nagy probléma a vízminőség, meg a hálózat állapota is. Budapesten egy kicsit jobb a helyzet, és akkor ezt kiírta a Facebookra, hogy általában mi ugye szoktuk az ügyeinket intézni, és az volt a nagyon nagy mázlia, hogy egy közösségszervező, a Civil Kollégium Alapítvány egyik közösségszervezője, benne volt ebben a Facebook csoportban, és olvasta ezt a felháborodást, és akkor így eltűnődött ezen, és hogy megkereste ezt az illetőt, beszélgetett vele, és akkor arra gondoltak, hogy hát lehet, hogy ez nem egy ember problémája, hanem valószínűleg mások is hasonló problémával küzdenek, vagy találkoztak, és elkezdték ezt felmérni, és akkor kiderült, hogy igen, ez sokak problémája a Vecsésen is, illetve az egész térségben, és akkor ez a közösségszervező arra gondolt, hogy akkor erre fel kellene építeni egy érdekérvényesítő kampányt, mert úgy lehetne elérni valamit, nem egyedül és nem a Facebookon, és megkeresve ugye azokat a döntéshozókat, akikről azt gondolta, hogy ebben a kérdésben állást tudnak foglalni, vagy segíteni tudnak. Ilyen az önkormányzat, kiderült, hogy az önkormányzat nem igazán tud, ugye az önkormányzatok, hát a fele a Magyarországon működő vízszolgáltatóknak körülbelül fele van önkormányzati tulajdonban, a másik fele állami. Tehát sokkal inkább a vízszolgáltatóhoz érdemes fordulni, hogyha ilyen jellegű probléma van. Őket is megkerestem. Lényeg az, hogy ez sok szakember bevonásával, akiktől választ vártak arra, hogy miért ilyen a víz, mi lehet a háttér, milyen okok lehetnek a háttérben. Erre elment úgy két év, tehát arra, hogy így mindenféle ismereteket begyűjtsön ez a pár összemerbúválódott ember, és aztán 2021, tehát ez 2019-ben volt, és 2021 őszén megalakult a Vízkoalíció, ami ugye, ahogy mondtam, a Civil Kollégium Alapítványnak, ez egy 30 éve, több mint 30 éve Magyarországon érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezet, annak egy kampánya gyakorlatilag, és akkor célul tűzte ki azt, hogy jó minőségű, egészséges, és mindenki számára hozzáférhető vízért küldjön Magyarország összes lakosa számára, tehát ez volt így az alapvető cél. Útjára indított egy petíciót is, amit a mai napig megtalálhattok az A Hangon egyébként, és még mindig alá lehet írni, a tiszta vizet a poharainkba, amit természetesen a legfelsőbb döntéshozókhoz, tehát a magyar kormányhoz címzett. És akkor utána minden évben, hát nyilván elkezdett működni ez a szervezet, első, tehát a megalakulás akkor egyébként már 25 civil szervezet, 5 szakszervezet és 5 önkormányzat csatlakozott hozzá, és az a másik, amit fontos és kiemelnék, hogy ebből a szempontból eléggé egyedülálló a koalíció, mert hogy civil szervezeteket, önkormányzatokat és vizes szakszervezeteket tömörít. Most olyan 40 tagja lehet, volt már 50 is, tehát ez egy kicsit változó, mert van, amikor valaki kilép, újak belépnek, de hogy körülbelül ilyen az arány, és olyan 7 önkormányzat, 3 szakszervezet, egy önkormányzati szövetség, sőt most már egy cég is pártoló tagunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekesen növekvő valami, mint a kisgömböt. És hát minden évben azóta a Víz Világnapja, tehát március 22-e köré szervez egy vízhete nevezetű eseményt a Vízkoalíció, ami azt jelenti, hogy országosan vizes eseményekre hívják fel a helyi civil szervezeteket, illetve azokat a helyi csoportokat,

0: akik valamilyen helyi vizes ügyel, vizes problémával foglalkoznak. Ez elsősorban alapvetően az elmúlt évben már nem, tehát mondjuk az első négy évben, három-négy évben a vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos problémák voltak, ez kiderült a szervezet számára, de szerintem erről majd kicsit inkább más pontnál beszélek, hogy ugye alapvetően a magyar víziközműhálózatok a katasztrofális állapotban van, és a problémáknak a nagyon nagy része ebből fakad. Rengeteg a csőtörés, olyan évi 100 000 közeli csőtörés van, tehát naponta 10, így országban ez átlagosan. Ezen a kitermelt és tisztított ivóvízünknek a 20-25%-a elfolyik, tehát amikor azt vesszük itt, hogy nincs víz, akkor közben iszonyan elpazaroljuk azt a vizet, amit egyébként már kitermeltünk, megtisztítottunk, tehát már jó sok pénz bekerült nekünk. Tehát, hogy alapvetően ezek a problémák vannak a háttérben, de most a koalícióról még annyit, hogy ugye itt érdekérvényesítés, tehát elkezdett ezeken az eseményeken, nyitó eseményeket szervezni ezen a vízhetén, amikor is mindig bemutatta az aktuális tanulmányát, vagyis felkértünk egy vízépítő mérnököt, aki elkérte a vízszolgáltatóktól azokat az adatokat, amiket egyébként a honlapjukon nyilvánosan szerepeltetniük kellene, de többnyire nem szoktak, hogy milyen, hogyan működnek, tehát mennyi a csőtörés náluk, mennyi a vízvesztességük, milyen tempóban újítják fel a vezetékhálózatot, stb. Ezek olyan adatok, amiknek egyébként plasztikusnak kellene lenni, és meg is van a szolgáltatóknak, de nem szívesen osztják meg azért, főleg az állami szolgáltatók. És akkor ezekből minden évben egy tanulmányt készített, illetve felkérte ugye a vízkoalíció ezt a mérnököt, hogy minden évben készítsen egy tanulmányt a koalíció számára, és ezen a nyitó eseményen mindig bemutatjuk ezt a tanulmányt, és nézzük, hogy van-e változás, tehát hogy a tendenciák romlanak-e, vagy javulnak, történik-e valami, tehát itt nagyjából ugyanazokat a paramétereket nézzük. És hát nyilván ezt megpróbáltuk minél inkább megjeleníteni a médiában, és minél több helyen, és azért szép lassan eljutottunk így a társadalom inger küszöbéig is, meg a média inger küszöbéig, és végül a döntéshozó inger küszöbéig is, és azért már olyanok vannak mögöttünk, hogy ugye egyrészt van egy követelés listánk, ezt nem mondtam, ami kicsivel később, azt hiszem 2023-ban fogalmaztuk meg, egy bakancs listának neveztük, 12 pontos követelés lista, mert ugye magyarok vagyunk, tehát 12 pontnak kell lennie, hogy mit szeretnénk elérni, és ezt rendszeresen próbáltuk ugye a döntéshozó felé tolmácsolni, és ebben például szerepelt, hogy legyen a vízügyi ágazatnak egy külön dedikált államtitkára, vagy egy olyan képviselője, aki nem volt korábban, tehát az energiaügyi minisztériumon belül nem volt. Ez lehet V. Németh Zsolt személyében, tehát ez például részben valószínűleg a mi követelésünk is. Aztán, hogy kezdje el felmérni az energiaügyi minisztérium, illetve hát ugye hozzátartozik a vízágazat, hogy mekkora probléma van egyáltalán az országban. Tehát legyen egy kockázati felmérés, hogy hol a legnagyobb probléma, hol kellene először beavatkozni. Legyen egy csőcsere program, tehát legyen egy ütemezett program, hogy mikor mit csinálnának, milyen tempóban, hogy fognak ezek a dolgok megtörténni, ilyesmi. És akkor ezeket azért itt szép lassan meghallották, úgyhogy mögöttünk van már egy, tehát az, hogy lett egy államtitkára az ágazatnak, a Fenntartató Fejlődés Bizottságban elő tudtuk adni, hogy milyen követeléseink vannak, és mit várunk, hogy mi történjen meg a vízügyi ágazatban. Voltunk tárgyaláson a minisztériumban, a kormány infon szerepelt 2023-ban Gulyás Gergely elmondta, hogy akkor felkérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy akkor dolgozzon ki egy programot arra, hogy mi fog történni, tehát az is így eléggé visszhangzott azzal, amit mi kértünk már ugye pár évvel korábban óta, hogyan lesz fenntartható az egész, illetve azt is megtudtuk azóta, hogy 2023-ban az volt egyébként a vízügyi ágazat mélypontja, akkor 150 milliárd forintot beletoltak Süttyomban, mert akkora volt a probléma, hogy ilyen tűzoltásszerűen egyszerűen rá kellett fordítani ennyit, mert lett volna, ahol már nem folyt volna a csapból a víz. Tehát olyan szintű problémák voltak. Majd erről is beszélek, hogy ugye az a probléma ezzel, hogy amíg folyik, addig nem látjuk, hogy mekkora a gond a háttérben. Tehát úgy látszik, hogy meghallották a hangunkat, és közben hát tényezővé vált a vízkoalíció, tehát ha bármi dolog felröppen a médiában, ami a vízzel kapcsolatos, hogy mondjuk legyen sávos a vízdíj, vagy valami, akkor most már megkeresnek bennünket. Tehát, hogy olyan szempontból a vízkoalíció, hogy a vízzel kapcsolatos civil szervezetnek minősül, akiktől érdemes megkérdezni, hogy akkor nekik mi az álláspontjuk egy ilyen adott kérdésben. És akkor annyit mondanék még, hogy 2024 őszén tűnöttünk el azon, hogy oké, hogy foglalkozunk a vezetékes ivóvízzel, de hogy van egy olyan társadalmi csoport, akiknek még csak nincs is, tehát hogy problémás a vedetékes ivóvíz, de van, akinek nem ez a problémája, hanem az, hogy nincs vedetékes ivóvíz a háztartásában, és hát nem is kevés állampolgárt érint egyébként Magyarországon, majd Gergő fog erről szerintem bővebben beszélni. És akkor megkértük a PAD alapítványt, hogy készítsen erről egy kutatást, hogy hányan élnek vedetékes ivóvíz nélkül, kik tudnak tenni, hogyan jutnak vízhez, milyen területen élnek, összefüggje ez a lakhatási szegénységgel, stb. Ebből készült egy tanulmány, és ez a tanulmányhoz egy dokumentumfilmet is készítettünk, ez a vízszegénység ezer arca, ezt a YouTube-on egyébként meg lehet nézni. Amikor ezt a filmet készítettük, akkor rájöttünk, hogy a vízszegénység nem csak szociális szempontból közelíthető meg, tehát hogy úgy mondjam, a vízzel való kapcsolatunknak a perspektíváját kinyitotta ez a film, mert hogy kiderül számunkra, hogy vízszegénység úgy összességében jellemzi az országot, és akkor többek között, amiről a Zsófi is beszélt, és mi úgy neveztük el, hogy van az infrastruktúrális vízszegénység, ez ugye a hálózattal kapcsolatos, amikor néhány napig nincs víz, vagy mondjuk Solymáron ugye hetekig nem volt, meg azért ez így elő szokott fordulni, vagy egyszerűen csak olyan minőségű, hogy nem tudjuk használni. Van a szociális vízszegénység, amikor ugye egy bizonyos társadalmi csoport egyszerűen nem jut hozzá a mindennapi vízhez, vagy csak nagyon nehezen. Van ökológiai, és az ökológiai részben összefügg egzisztenciális vízszegénységgel, hiszen ma már valóban, főleg a homokhátságon, de ugye a sivatagosodás az egyébként a magyar alföldet érinti, és a magyar alföld, nem tudom ki emlékszik még az általános iskolai földrajz tanulmányaira, de az Magyarország kétharmada, tehát ez így a Balatonig tart, és így Budapest alatt, tehát az jóval nagyobb, mint a homokhátság, és gyakorlatilag az a prognózis, hogy az ugyanúgy el fog sivatagosodni. A homokhátság az már nagyjából az, de legalábbis minimum fél sivatag. Tehát kiderült, hogy itt már gazdák nem tudnak gazdálkodni, tehát itt már nem tudnak megélni abból, amiből évekig, évtizedekig éltek, tehát konkrétan egzisztenciális problémákat okoz számunkra a vízhiány. És akkor elkezdtünk ezzel is foglalkozni, és ennek lett az az eredmény, és mindjárt befejezem, hogy idén kinyitottuk ezt a vízzel való foglalkozást, és behívtunk partner szervezeteket, többek között, akik a tájvíz segénységgel, illetve a vízpótlással foglalkoznak, ez ugye a vízválasztó mozgalom, a zöld gerilla mozgalom, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetsége, hát nagyjából igen, és vízőrzők, elmentünk egy ilyen elvonulásra, ahol átbeszéltük, hogy közösen kellene, hogy össze kellene fognunk még jobban, tehát ezt a koalíciót úgy nézzük, még jobban kibővítenék, mert együtt tudunk elérni valamit. Tehát ők is külön küzdenek a döntéshozóval, hogy a táji vízszegénység területén el tudjanak érni valamit, meg mi is, és akkor így kvázi a vízkoalíció idén azt mondhatjuk, hogy egyfajta ernyő szervezetté alakult, és ezek a partner szervezetek beszálltak, és akkor megpróbálunk közösen érdeket érvényesíteni ezen a négy területen, tehát gyakorlatilag a területi vízgazdálkodás, az ivóvíz, a szennyvíz, az egy másik probléma, majd lehet, hogy egy kicsit arra is kitörünk, mert egyébként a vízbázis sok homoly összefüggésben van, illetve a vízszegénység kérdése. Tehát ez a négy terület, amivel innentől foglalkozni szeretnénk. Nagyjából ezt tudom elmondani.
1: Köszönöm szépen. Hát ha már szóba jött a vízszegénység, akkor lehet, hogy most tovább is haladnék Gergelyhez, a PAD alapítványnak is a tagja, és hogy ugye szóba jött mi a vízkoalíció kezdeményezésére készült el kutatás és kiadvány, hogy erről ha kicsit kitérnél, meg a Vízi Igazságosság című kezdeményezésetekre is, hogy ami elsősorban, amit először szeretnék kérdezni, vagy így információt kérni így azok számára, akik mondjuk nem lennének tisztában azzal, hogy mi is a PAD alapítvány, vagy hogy kik alkotják?
2: A PAD alapítvány egy környezeti igazságossággal foglalkozik. Budapesti székhelyűek vagyunk, de így az országban, még kelet-közép-európai régióban dolgozunk, akár civil szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, különböző szövetségekben. Fontos számunkra téma alapú szövetségek, meg platformok alakítása. Ugye a környezeti igazságosság koncepció, és nem akarok ezt szertágazon bemenni, itt az a fő szempont, hogy a környezeti javak, meg a közszolgáltatások azok hogyan oszlanak el a társadalomban, különböző társadalmi csoportoknál, milyen hozzáférési egyenlőtlenségek vannak, és a témáink külön, tehát akár hogyha mondjuk egy édesvízi, akár a Balaton nézzük egy ökoszisztémát vizsgálunk, vagy akár a városi szegregátumok, főleg romák lakta szegregált településrészek helyzetét. Ott mindig ilyen szituatíve választjuk ki ott a helyi csoportokkal, hogy akár mondjuk, hogyha mint a víz, mint egy közszolgáltatás, vagy ilyen közjónak a helyzete, hogy mik a fontos szempontok, és milyen eszközökkel lehet egy közös platformot teremteni a különböző szereplők között. Meg azt vettük észre, hogy sokszor egyrészt narratívák vannak elbújtatva, vagy nem felhangosítva, és annak is teret kell engedni. Másrészt kellenek ilyen közös nevezők, amiket elkezdjük közösen keresni. És így jött a vízszegénység kutatás is, ahol ott nagyon sok hiedelem, jó pár hiedelemmel találkoztunk. Akár mondjuk az ilyen víz, vagy az ilyen szegregátumok, vagy szegény leszakadó település részekben a többségi társadalom sokszor azt gondolja, hogy sokkal pazarlóbb a vízfogyasztás, mint mondjuk egy középosztálybeli városrészekben, és sok terepi kutatás alkalmával ez kiderül számunkra, akár terepi megfigyelései családoknak, a családokkal való közös akciókban, meg az ő életüknek a nyomon követésében, hogy sokkal tudatosabban, pont a szükséghoz a tudatossággal használják a közszolgáltatásaikat, és így a víz használat is sokkal tudatosabb, ami a szükséghoz, de így akár így naponta egy főnél akár ilyen 30-40 liter vizet használ csak el, ami egy átlagos középosztálybeli háztartásban élő főnél ilyen 180-190 liter napot is simán eléri az vízöblítéses vécét nézve, vagy a fürdőszoba jelenlétében. És ez fontos számunkra, hogy olyan eszközöket találjunk helyi csoportokkal, különböző akár kutatóintézetekkel, ami egy ilyen közvetítő eszköz tud lenni, akár mondjuk művészeti vagy kiállítási eszközökkel közelebb tudjuk ezeket a témákat hozni a többségi társadalom, vagy a szélesebb közvélemény számára. És akkor például a vízszegénység kutatásánál olyan kiállítást hoztunk létre, ami sokkal interaktívabban mutatja be ezeket a helyzeteket, tehát ilyen láthat szembesülnek a látogatók azzal, hogy mondjuk egy napi négy óra vízfordás kell egy háztartásban valakinek azért, hogy ezeket a napi víz szükségletet beszerezzem, miközben pár negyed évvel kevesebb vizet fogyaszt egy ilyen háztartás, és hogyha mondjuk ezt egy középosztálybeli ugyanilyen háztartásban vízfordással kéne megoldani, akkor az ilyen napi 10-12 óra lenne egy valakinek a háztartásból, és ezeket az ilyen egymás mellé tevések, vagy szemléltetéssel, ezek így fogódzókat tudnak adni a látogatók számára. Vagy akár egy kicsit így visszatérve, csak így szóra a Balatonra, így akár a Flóra és a Zsófi szemléltében, az csak érdekes volt a csatorna, meg az elfolyatás tartatatlan szemléletét felhozták. És ez ugyanez igaz egyébként egy tavi rendszernél, akár a Balatonnál is, hogy ott ugye ilyen medencének gondoljuk el, ahol egy ilyen rögzített magas vízszint kell, és igazából azt kell kiszolgálni, hogy a turisztikai szempontból megfelelő, stabil vízszint legyen, de az emberek megijednek attól, hogy mondjuk csökken vagy változik a vízszint, miközben az egy természetes, vagy egy állapot a Balatonnak, amivel együtt lehet élni, meg nagyon több évszázadig együtt éltek a különböző tájhasználók a Balatonnál, és ezt is egy platform keretében lehet ezeket a témákat előhozni, ahol ilyen kifejezett kampányok vannak akár a fürdőzők számára, a horgászok számára, ahol egymás egy dialógusban, párbeszédben együtt ezekre a kérdéseket közelebb lehet hozni.
1: Igen, és akkor ezek közé tartozik a Balatórium és a Szabadon Balaton is?
2: Igen. És mind a kettő, akár a Szabadon Balaton ez egy platform, maga a PADI is olyan szervezetként működik, ahol különböző szakemberek, antropológusok, geográfusok, vízimérnökök, etnológusok, etnobiológusok projekt témák szintjén együtt dolgoznak, és különböző témákat helyezve egy platformot teremtenek egyes témáknak, és a Szabadon Balaton is így jött, hogy hát vízügyi szakemberek, társadalomtudósok, ökológusok együtt szerettek volna Balatonnak a természet közeli, vagy természettel együttműködő szabályozásának, kezelésének egy platformot teremteni. És akkor a Szabadon Balaton, ugye a Balatonnak ennek a témája köré csoportosult. És a Balatórium, ugye még egy ökológiai kulturális programsorozat, ami különböző elemeivel, akár ilyen különböző tudománykommunikációs elemekkel, ami lehet egy strandnak a algabárja, vagy egy olyan bárja, ahol így közelebb hozzuk a Balatonnak a különböző természeti jelenségeit, mint egy algavirágzást, vagy különböző a nádas fontosságát, kitalált koktélokkal, meg akár ilyen kis falatkákkal, amik kapcsán a strandlátogatók oda jönnek a Szabadon Balaton bárba, és elindul egy olyan párbeszéd, ahol utána mindennapi nyelven jobban megismerhetik azokat a folyamatokat, amik így akár lakosként, akár üdülőként, akár turistaként így nem tudatosul bennük a tájhasználat közben.
1: Köszönöm szépen. Így mindannyiótokhoz lenne akkor így kérdésem, ugye mindannyian máshogy kapcsolódtok a vízhez, vagy esetleg más természetes vízben merültetek el jobban a munkátok során, és hogy én, mint mondjuk átlagember kérdezném azt, hogy tehát mi az elég ahhoz, hogy mondjuk a vízzel kapcsolatos problémákat elegendő csak felismernem, vagy hogy nem tudom, elegendő az, hogy mondjuk jobban odafigyelek a vízfogyasztásomra, vagy mondjuk támogatok olyan szervezeteket, akik vízszegénységben élőkkel foglalkoznak, vagy inkább valami radikálisabb kiállásban kellene részt vennem, vagy hogy mi számotokra mondjuk mi lenne az a javaslat, vagy ami eszetekbe jut, hogy mit kellene tenni, vagy lehet ezt rangsorba állítani, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó módszer, ha van egyáltalán.
0: Jó, én kezdhetem, majd lőjetek le. Hát egyrészt igen, nagyon sok mindent lehet tenni az egyén szintjén is, és kell is. De azt gondolom, hogy azt látni kell, hogy ez egy sokkal komplexebb és nagyobb probléma most már, tehát ez már túlnőtt rajtunk. Tehát ugye a víz bázisunk, illetve az összes vízünk, amit fel tudunk használni Magyarországon, az a talajban van, meg a tavainkban, meg a folyóinkban. Ebből iszunk, ebből csinálunk, amit a vízzel csinálunk. És ugye, hogyha ez fogy, akkor igazából otthon sok mindent tehetünk, de alapvetően az ezzel a vízbázissal való gazdálkodást kellene megváltoztatni, tehát ehhez mindenképpen nyomást kellene gyakorolni a döntéshozóinkra. Tehát mindenkit arra bátorítok, hogy egyrészt igen, támogasson olyan szervezeteket, ő maga is lépjen be és próbálja segíteni, mert amíg ez a komplex dolog nincs megoldva, és amit ugye a Zsófi is itt körbejárt, meg a floraistát, hogyha az a víz, tehát a felszín alatti vizeink szintje évi 2-5 cm-rel csökken, de ez az átlag, van, ahol sokkal inkább. És valóban a homokhátságon a kutakat évente több méterekkel újra és újra kell, új kutakat kell fúrni, mert már nincs víz. Ott, ahol mondjuk, nem tudom én, 25-30 évvel ezelőtt még 5 méteren volt víz, és most 80-100 métereken sincs. Tehát, hogy, és ugyanez igaz, tehát a Duna szintje is csökken, víz szintje is, ez néha észrevehető is. Igaz, hogy van ebben változás, de van ebben egy csökkenő tendencia. És közben itt van a klímaváltozás is, tehát, hogy ami meg ugye szintén olyan, mint egy rajtunk kívül álló ok lenne, de valójában az se az, mert az is összefügg azzal, hogy hogyan működünk és hogyan használjuk a környezetet. Tehát, hogy azért az se, a felett se tekinthetünk így el nagy vonalúan, de hogy alapvetően ez az első, tehát hogy szerintem sokkal kevesebb vízerkedik a Kárpát-medencébe, amikor jön hirtelen nagy árhullámok, akkor azt kiengedjük az országból, ez nyilván orbitális marhaság, tehát azt mind itt kellene tartani. Ehhez valóban a tájban meg kéne keresni a víznek a helyét, ami az új szabályozás kellene, hogy a gazdáknak érdekük legyen felajánlani a területüket, amíg ez nem történik meg, addig az a víz nem fog itt maradni, ezt a szabályozást mi nem tudjuk meghozni, csak a döntéshozóink tudják meghozni, tehát rájuk kell nyomást gyakorolnunk, és ezen kívül pedig nyilván meg el kell írnunk, hogy mondjuk amikor a vízhálózat felújítására szánnak évi 200 milliárd forintot, amúgy az állami számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint aki körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutott, amikre a vízkoalíció, a következő 15 évben olyan közel 4000 milliárdot kellene sürgősen elkölteni, csak ahhoz, hogy a mostani színvonalon legalább fenntartható legyen, akkor az édeskevés egyrészt, főleg, hogyha annak a felét nem a lakossági vízi közmű javítására fordítják, hanem ipari parki beruházásokra, ahol érdekes módon mindenhol akkumulátorgyárak nőnek ki utána. Tehát, hogy így nyilván az a víz nem fog megmaradni, nem szabadna vízgyarmatosító beruházásoknak teret engedni az országban. Az akkumulátorgyártás egyértelműen az, de nem csak az.
1: De hát mesterséges intelligencia.
0: Mesterséges intelligencia, így van, tehát ezek az adatközpontok, amiket most csinálnak, ez ugyanúgy, tehát ez borzasztó nagy baj, és ugye úgy tekintünk a magyar vízként sem, mint amelyik így ilyen soha véget nem érő valami, ami már nagyon régóta, soha nem volt igaz, de most már végképp nem tekinthetünk így rá. És a személy az átlagember szintjén pedig azt gondolom, hogy olyanokat lehet tenni, hogy például megfizetjük a víz valódi értékét. Nem tudom, hogy ki tudja, de ma egy liter tisztított csapvízért, ami otthon kifolyik a csapból, azért 30 fillért fizetünk átlagosan. Nem pont egyformák az árak az országban, de ez az átlag. Mindenki elgondolkodhat azon, hogy mennyiért vesz egy fél literes ásványvizes palackásványvizet, és akkor összevetheti. Ennek nyilvánvalóan az a következménye, és körülbelül olyan 2000 forint egy bruttó 2000 forint egy átlagos magyar vízfogyasztó havi vízszámlája. Ezen is el lehet tűnődni, hogy mit lehet ma 2000 forintért venni, és emellé tegyétek oda, hogy egyébként a víz az, ami nélkül 3 nap után nem élünk. Tehát a víz nélkül egyszerűen nem tudunk életben maradni. Alapvető élelmiszer, továbbra is 27% áfa van rajta, pedig alapvető élelmiszer, tehát ez is az egyik követelésünk, amit még nem sikerült elérnünk. A vízi közmű adót azt már kivezették, tehát még plusz adó is volt rajta, tehát minden is. És emiatt pazaroljuk a vizet. Tehát nagyon olcsó a víz, nincs értéke számunkra a víznek, ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, tehát nagyon kellene az edukáció is. Az állami számvevőszék jelentése szerint az utóbbi 10 évben 16%-kal nőtt a vízfogyasztásunk. Ugye azért pazaroljuk, és azért olcsó, mert rezsicsökkentés, mert 2013-as, 13-ban megállapított 2009-es árat fizetünk ma a vízért. Tehát azt az árt, na most akkor mindenki eltűnődtett azon, hogy egyébként milyen áremelkedés volt azóta, élelmiszer meg egyéb szinten. Az energiaára kilőttek, a tisztított ivóvíz előállítása az, amit a földből kell kivenni, alapvetően energia szükséges. Tehát a vízszolgáltatók azok gyakorlatilag a csőd szélén tántorognak, és ilyen megpróbálják, a tűzoltásra van elég keretük. Az ágazatban dolgozók előregedettek, tehát nagyon öreg a korfa, elmenekülnek, senki nem szeretne 0 fokban csőtörést ásni, vésni, csövet cserélni, főleg nem nagyon csekély fizetésért, tehát az energiaügyi ágazatban a legkevesebbet a vízügyesek keresnek. Tehát nagyon sok összetevős a probléma, és ez azt jelenti, hogy nyilván nagyon fontos, hogy egyéni szinten tegyünk sok mindent, tehát mondjuk próbáljunk otthon olyan módon bánni a vízzel, hogy tudatosítjuk magunkban a víz értékét, nem pazaroljuk, az szörnyű, hogy a vizet tisztított ivóvízzel húzzuk le, és stb., de mondjuk ehhez is megint a döntéshozók kellene, hogy mondjuk a szürke víz technológiát ugyanúgy támogassa, mint például a hőszigetelést, vagy ilyesmit, tehát bizonyos szempontból fontosabb lenne, mert víz nélkül nem tudunk élni, fázva meg azért még valamennyire tudunk, bár nyilván az sem kellemes, de hogy azért itt is van azért némi különbség. Ne csináljunk olyan kertet, ami fenntarthatatlan, tehát ugye én az agglomerációban élek, ezt látom, tehát a pázsit az kb. A legfenntarthatatlanabb dolog, iszonyú mennyiségű műtrágyát igényel és vizet főleg, a klímaváltozás miatt is abszurd, olyan módon próbáljunk élni a társadalomban, hogy a közösségi luxus valósítsuk meg, ezt lopom ezt a dolgot Köves Szandrától, és ne az egyéni, tehát hogy legyen jó minőségű úszodája egy agglomerációs településnek, vagy akár többnek, de nem kell minden ötödik, hatodik kertbe úszómedence, mert az is fenntarthatatlan, tehát ezeket nagyon fontos lenne tudatosítani. Tehát nagyon sok apró dolgot tudunk tenni, ne szennyezzük el a kutunkat, ne szennyezzük a talajt, mert az alatt van az az ivóvíz, amit aztán megiszunk. Az emésztőnek az oldalát ne üssük ki, jó magyar szokás, mert a szennyvíz az visszakerül abba az ivóvízbázisba, amiből kivesszük a vizet után, amit megiszunk. Tehát ez mind összefügg, és mind arra fel kell mindig gondolni, hogy ez ugyanaz a víz. Tehát egy vízről beszélünk, és hagyok mást.
2: Nekem ami most eszembe jutott, hogy egyrészt igen, szerintem is az a rendszer szintű megoldások, azok az alapvetően a víz tudatos használatával. Másrészt érdemes akár a vízdíjat, egy ilyen sávosságot is, mert az nem mindegy, hogy tehát, hogy még egy alapszükséglethez kell, már egy luxus fogyasztáshoz használjuk a vizet, de a vízkoalíció is beszél, hogy egy alapszükségletnél egy fontos, egy megfizethető, vagy akár egy ingyenes áron biztosítani, fontos az, hogy biztosítani a vizet, de viszont egy magasabb akár luxus fogyasztásnál, akár úgy, mint egy progresszív adózásnál meg lehet már egy bizonyos fok fölött, vagy egy ilyen középosztályból fok fölött, pedig már egy sokkal súlyosabb árazás kéne a víznél. Másrészt, amit mi nagyon hiszük, ezek a közös narratíváknak a megalkotása, mert sokszor az hiányzik a közös cselekvéshez is. Akár mint nézzük a Balatont, hogyha nem a két szélsőséget látja, mondjuk a többségi társadalom, hogy vagy teljesen szabályozott, vagy akkor hagyjuk magára, és a természetesség alatt azt értik, hogy hagyjuk magára, és ettől nagyon sokan megijednek, hogy akkor ott minden elbúrjánzik, és nem lehet hozzáférni, hanem azt nagyobb tömegekkel tudatosítani, meg egy platformot adni annak, hogy igen, a Balaton is, mert nagyon sok tájunk, az egy kezel, ember által kezelt táj, és nem az a baj megvont, hogy ember által kezelt, hanem hogy az ember által kezeltség az, hogy tud együttműködni a más természeti elemekkel, meg az egységbe, és ez egy fontos szempont, hogy ezek a félelmek, akár döntéshozói, akár mindennapi ember szintjén, ezek felülíródjanak.
1: Igen, meg így tulajdonképpen nem csak a saját vizeinktől vagyunk, vagy természetes vizeinktől vagyunk elidegenedve, hanem bármilyen természeti kapcsolattól, és nem csupán a városokban, hanem mondjuk ugyanúgy vidéken is ezzel, amit a Zsóf is említett. Tehát ez a kutak fúrása, állandó öntözés, ez ennek így ennek a természetes viszonynak a megfordítása, és az, hogy át akarjuk venni az irányítást tulajdonképpen a természet felett. Hogy nem tudom, hogy még Zsófi vagy Flóra, hogy bennetek maradt-e még ezzel kapcsolatban valami, ami így kiemelnétek, vagy hogy mit látok mondjuk megoldásnak, vagy lépésnek még?
3: Hát ha az egyéni szintnél maradunk, akkor szerintem azt, hogy így mindenki azt teszi, amire módja van, mert meg adottsága, meg tehetsége, meg elhivatottsága, meg lendülete, meg ideje, mert szerintem amikor ilyen nagyon nagy dolgokat kell megjavítani, az tud egy kicsit ilyen sokkoló is lenni, hogy akkor hát ezt egy egyéni szinten ezt nem is lehet, de mondjuk, tehát én nem vízügyi szakember vagyok, én egy képzőművész vagyok, és azért foglalkozom a vízzel, mert a szívügyem is fontos számomra, és a saját eszközeimmel találtam meg arra a módot és az utat, hogy egy hatást tudjak gyakorolni ebben, mondjuk egy film elkészítésén keresztül. És szerintem azért ez is ugyanannyira tud fontos lenni, mert hogyha azt érezzük, hogy egy téma olyan nagy, hogy nem férünk hozzá, és nem tudunk semmit tenni, akkor jön sokszor ez a paralízises állapot, hogy akkor majd várjuk, hogy a döntéshozók csináljanak valamit. Most ilyen nagyon triviális.
1: Lamacsony Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió. Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Hey,

Mm-hmm.

0: de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős súlyt csinálnak.
1: Yeah.
0: Ezt a saját...
2: Palestine!
0: És...
1: Szóval egy zsigán kis zenéje.
0: Ez kicsit ilyen...
1: Ez már teljesen modern, igen. Ugye amiket én rakosgattam, azok ilyen 2000-es évek környéki, ezek, ez már izé mostani.
0: Ez igen.
1: Abszolút.
0: Ez ilyen 2025-ös konkrétan.
2: Nice.
0: De ilyen grup igazából, és nem is annyira látom át, de így ilyen élősorot csinálnak, ők inkább egy ilyen... Nők a zenék nem annyira, de hogy ők is úgy jártak, mint tényleg a 200-es instájukat vettek el.
1: Ezt majd kisípoljuk az élőadásban.
3: Semmi korporattal.
0: Mi az, nem élő?
1: De hogy nem.

0: Akkor már, hogyha így levitted le, 140-re a BPM-et, akkor mutatok egy érdekes műfajt, amit ma találtam, a Dangdut House-t. Kicsit olyan, mint a Manele House fáradással ezelőttről.
1: Én hallottam valamit, én hallottam, ez egész jó.

0: szerintem amúgy folytatjuk tovább kicsit a dumázgatást. Ádám, én rólad szeretnék kérdezni, hogy így hogy kerültél bele most ebbe? Ugye azt hiszem, hogy az Open Call kapcsán, de ezt te tudod jobban is, van erről egy egész hosszú szolid. Feel free.
1: Szóval alapvetően Ádám vagy Zöjjönnek hívnak. Nyilván az Ádám egy európai név.
0: Remélem nem baj, hogy Ádámot
1: használ. Semmi baj nincs, ezzel minden magyar barátom igazából így hív. Aha. A szüleimen és a vietnámi barátaimon kívül. Ennek egy olyan hosszú sztoria van alapvetően, hogy én már tudtam, vagy ismertem az EA Soundot így az első esemény, de nem tudtam elmenni rá sajnos. És elég érdekesek láttam a videót, hogy így táncoltatok rá, és egy ilyen promó videót, mert ugye volt egy promó videó az első esemény előtt még, ugye egy bemutatkozás, de így semmiből megjelent valami.

0: És akkoriban még a spanom így bekövette, és mondta, hogy amúgy látod, hogy van ez az új kollektíva, nagyon érdekesebb tűnik, és egyébként meg így, nem tudom, lehet, hogy beszélgetni kéne velük, minden, de elég elfoglalt voltam abban az időszakban. Alapvetően igazából úgy kerültem képbe, hogy ez még hónapokkal ezelőtt, körülbelül fél évvel ezelőtt történt, hogy a Vietnámi Fiatalok nevű egyesületben igazából így pop-up jelleggel felléptem a közösségi buliukon, ez így karácsonyi buliukon felléptem, nyáron is tervezek nyilvánvalóan, és Hami alapvetően ilyennek a gyerekkori barátja keresett engem, igazából ott volt a buli, és talán mentünk a Palazzo Permanensbe, buliztunk, és ott beszélgettünk, hogy így, mi a helyzet, így. Igazából beszélgettünk pont arról, hogy mi az a zene, ami engem érdekel, milyen kulturális munkát végez ő, és hogy ezután igazából hiány keresett fel engem több hónapra később, igazából a mostani esemény előtt egy 2-3 hónappal, ha jól emlékszem, és az Open Call-t is láttam, és pont annak a tökéletes időzítése volt, hogy én már pályázni akartam az Open Call-ra, de hogy Hien és Hami gyorsabban megelőzött meg konkrétan, és ezáltal igazából így kreáltuk ezt a lehetőséget, hogy igazából én beadtam nekik egy mixet, ami igazából valamire tetszett nekik is, nyilván azért én egy másik környezetből jöttem, így az elektronikus zenevilágban, hogy milyen bulikra jártam, és igazából is találkoztam Abellel.
1: Tényleg, valóban.
0: Azért így nekem van egy enyhe latin edzsem, de ezt nem akarom ezt így
1: hozzá.
2: Let's cut this.
0: De azt, hogy a Supercorsa bulin már találkoztam Abellel, és itt már valamire megalakult valami olyasmi, hogy ismerjük egymást, beszélgettünk már.
1: Igen, abszolút.
0: De ennek nem volt semmilyen karrier szempontú.
1: Hát figyelj, az volt, hogy ugye van nekem ugye ez a Supercorsa, igen, ezt most így a hallgatóknak mondom, és hogy az Ádám volt az egyik leglelkesebb egyébként, aki így jött mindig, meg kérdezgetett, meg mondta, írta, amikor nem tudott jönni, hogy így, basszus, ezt ki fogom hagyni. De ez nagyon jól esett, hogy így ilyen szupportív. Úgyhogy amikor megjelent a neved így az Open Call kapcsán, és Zsiga mondta nekem, akkor így azt mondta, hogy azonnal, persze, hát ez basszus, én miért nem gondoltam erre, hogy itt vagy, és így be kell ebbe az egészbe vonni. Úgyhogy,
0: szóval alapvetően igazából Zsigával is találkoztam előzetesen, másik új keretén belül, de akkor sem beszélgettünk semmi ilyen szakmai hátterű dologról, de így képbe kerültem, és nekem is olyan hirtelen jött ez, de én ezt nyitott szívvel vártam, mivel már gyerekkorom óta így gondoltam, úgy lélegeztem ezt a zenét, amit játszani fogunk, hogy észre se vettem. Tehát, hogy nem is mertem úgy felvállalni igazából, hogy ez a zene abból a környezetből jön, ahogy én nőttem fel, de hogy igazából a diaszpóra közösségében. De nagyon meglepett engem igazából, hogy ahogy elkezdtem többet ismerkedni ez a zenevilággal, annál inkább kezdtem ennek szeretni, és ez egy nagyon kellemes tanulás volt nekem, mert régebben ezt inkább tagadtam, hát azért egy kicsit múlti, kicsit más, és
3: így
0: találtam, hogy igazából szerettem.
3: Mert sokkal többen mögött, hogyha így hirtelen ránézel valamire, akkor így könnyen azt lehet mondani, hogy az így gatya, de
0: nem. Ennek van egy gazdag rétege, főleg, hogy annyi popkulturális elemek is ötvözülnek nyugatról, Vietnámból, Ázsiából, összevisszakeverednek ezek már.
1: Hát így, ahogy a Dangdutnál is olvasható volt, vagy így látható, hogy ugye mindenféle arab akár, tehát hogy, és nagyon érdekes,
3: most... A miatt egyébként már azért az Indonézia az 80%-ban muszlim, szóval.
1: Azt hiszem, hogy hoztam is egy tracket, majd lehet lejátszom, ami teljesen közép-ázsiai hangzású, és ugyanúgy dél-kelet-ázsiai zene, de teljesen a közép-ázsiai hatást hallom benne, ami szintén egy olyan világ, ami nagyon érdekel engem. De hogy egyébként nagyon jó, amit mondasz, hogy így van egy ilyen kicsit ellenérzésed ezzel a zenével kapcsolatban, hogy felvállalod, de vagy ilyesmi. Közben rakok egy zenét.
2: Amúgy nekem is nagyon hasonló élményem van a Vina House-szal, hogy ugye kiskoromban majdnem minden évben mentünk Vietnámba, töltöttem a nyári szüneteket, valamikor a téli szünetet is, és szüleim kikértek a suliból itt több hónapra, így teljesen random, hogy Vietnámba lehessünk, és tényleg így a gyerekkorom része a Vina House, főleg, hogy Vietnámban a street kultúra annyira nagy, ugye nagyon szorosan élnek ott az emberek egymás mellett, nagyon sokan, és kb. Tényleg így nincsen ilyen személyes teret, hanem így mindenki egymás nyakába van, aminek nyilván vannak hátulütői, de az a pozitívum benne, hogy egy nagyon ilyen vidám és élettel teli street kultúrájában Vietnámnak, és tényleg bömböl a Vina House reggeltől estig full hangerőn, a szomszédok karaokéznak nyitott ablaknál. Az hiszem, hogy Vietnámban egyik legrosszabb a zajszennyezés pont, amiért, mert hogy így senki nem szól senkire, hogy így megy reggeltől estig a zene, és hogyha itt szólsz, akkor így neki kell feljebb, hogy mi az, hogy beleszólsz, hogy én karaokézak. Igen, igen, karaokézak. És nekem is volt egy ilyen érzésem kiskoromban, hogy a Vina House az egy ilyen ciki dolog, és az onnan ered, hogy így, így tudod, Vietnámban abban az időben, és egyébként most is néha azért van az az érzés, hogy így próbálnak modernebbek lenni, vagy a nyugat az mindig egy ilyen, ez egy ilyen desirable esztétika volt, vagy kultúra. Most már nyilván azért ez hálaidnek egyre jobban kikopik, de amikor kevesebb időt kezdtem el tölteni Vietnámban a suli miatt, meg a munka miatt, akkor kezdett el így nagyon hiányozni a Vina House, és akkor teljesen más kontextusba került nekem ez az egész, és inkább tényleg a gyerekkori emlékeimet kötöm hozzá, meg a Vietnámban töltött időmet, amikor kint esszük a street foodot is, és bömböl a Vina House a háttérben, szóval igen.
0: Ezen teljes mértékben rezonálok.
1: Amit te mondasz, az kicsit arra emlékeztet, hogy van a mulatos, minden országban, itt is Kelet-Európában, Balkánon is, és mondjuk a román barátaimmal, amikor beszélgetek a Maneléről, nagyon hasonló dolog van, hogy valaki vagy nagyon szégyeli, vagy nagyon szereti. És a kettő között nagyon nincs átmenet. A nyugati kultúra felé húzók réteg, akik elektronikus zenével akarnak foglalkozni, ott még számos helyen nagyon megvetett. Most kezdődik szerintem, ez egy folyamat. Én azt érzem, hogy a Magyarországon is már elindult, ugye itt volt még 90-es években a néptánc kultúra, vagy a néptánc forradalom. Az mondja, hogy a saját kultúrádat, még hogyha az egy picit olyan el van kicsit tekerve az ilyen nagyon könnyen fogyasztható, nagyon könnyen emészthető, azt mondhatjuk így working class vagy mulatós zene felé, akkor is, tehát annak is most van egy, szerintem egy vonulata, ami így, tehát ez egy ilyen globális attitűd, azt hiszem, amit én is érzek, és mindenféle kultúrának a zenéje ilyen szempontból is érdekel, nem csak a törzsi zene, nem csak az ősi gyökerek, mert ez ugyanolyan fontos, ez az ilyen utcai zene, amit te, Ádám, is mondasz, hogy ez így most már egy ilyen kulturális, ez már egy ilyen támpontként lehet, már egy hivatkozási pontként lehet említeni, és én is most érzem azt, hogy van ez a sok dolog, ami érdekel a világból, és akkor így nem feltétlenül kell azt, hogy akkor jó, akkor tehát, hogy így mondjuk előrébb van az, hogy a dél-amerikai kultúra, meg a dél-amerikai ritmusok érdekelnek, mint a saját népzenei, meg abból jövő mondjuk persze az embernek van egy ízlése, meg van egy érdeklődése, meg nyilván a legtávolabbi a legérdekesebb, de én most kezdek el egyébként ebben lenni, körülöttem, és van is egy ilyen projektem, indítottam egy ilyen projektet, ami így a környező országoknak a népzenével, meg a később ilyen utcai zenével foglalkozik. Majd arról is lesz szó, meg remélem össze lesz azzal kapcsolatban is esemény. Mindegy, egy picit elkanyarodtam, bocsánat.
3: Egyébként így visszatérve erre, hogy így itthon a mulatós az, ami mondjuk, mint mondjuk Vietnámban a Vina House, nekem ez pont olyan, hogy így én, nekem volt egy időszak, amikor hallgatgattam mulatóst, amikor fiatal voltam, de csak ilyen poénból, meg nem tudom, de hogy azt... Most például pont van mondjuk a Csicsolina, ami pont igazából az ilyen magyar
1: mulatós... Ők egy jó példa erre.
3: Próbálják így úgy átdolgozni, hogy valamilyen szinten az ilyen mostani jobban fogyasztható legyen, egy kicsit izgibb legyen, meg más ilyen ötvözni más zenei stílusokkal, és alapvetően a mulatós szerintem az egy ilyen... És lehet, hogy nem tudom, nektek a Vina House ugyanannyira prosztul tud lenni, mint nekem a mulatós, de De hogy én ezt így, de nem tudom, de nekem a mulatós az elég ilyen promó.
1: Ez ugyanaz, mint nálam az, hogy a Manelére, a Csálgára, a Talavára, ezekre a dél-európai mulatós zenékre nagyon durván megindulok, és nagyon tetszik nekem, de a saját mulatósunk még azért annyira nem, mert ugye
3: ott kötődött. Szerintem az itthoni ilyen falunap kultúra az az, hogy így bebaszol, meg nem tudom, így

0: ez a közösségi program, hogy most bebaszunk, hanem inkább az, hogy egy közösségi együttlét, zenehallgatás, a többi ilyesmi, és ez így teljesen más energiák vannak.
1: Hát más kontextusban is rakja alapvetően, de hogy így szerintem az is egy különbséget tesz arra, hogy mi hogyan asszociálunk ezekre a zenékre, ami igazából kulturálisan gyökerezik tőlünk, és hogy ez kezd változni, hogy pozitívabb kontextusban is rakjuk őket igazából, és így emiatt is.
2: Abszolút, szerintem ez tök jó, hogy ezeket az ilyen hierarchikus mindsetnek kezdenek ezek kikopni, mert hogy azért a zenében is, és főleg a klub szénában ezt biztos ti is jól látjátok, ti is nagyon látjátok, hogy vannak ezek az ilyen, nem tudom, ilyen, hát ezek az ilyen kultúrsznobok, akik így mondják, hogy mi az, ami a menő, mi az, ami nem, és pont szerintem az Open Club-ba tökön megfogalmaztátok, hogy már unjátok ezt a tipik klub, európai klubsémát, és akarjátok a nyers, vagy nem is mondta, azok imós, hogy ilyen érzelmes energiákat, és ez pont egyébként a középosztály a street kultúra hozza be.
3: Én remélem, hogy egy ilyen pozitív tendenciát indítunk el, és majd, nem tudom, egy-két év múlva majd már nekünk lesz sziki, hogy így, már az lesz a sziki, hogy tehát, hogy eddig kultúrsznob, most szerintem jelen pillanatban kultúrsznobnak ciki, és akkor most egy új divatot indítunk ezzel, hogy ilyen nagyon nyitott kultúrizé, nyitottság.
0: Jó, de az a problémás, hogy így hogyan fűzik a saját dolgaikkal, már mint hogy így csak bevesznek egy-két dolgot, vagy,
3: na igen.
0: Vagy így hogyan veszik be, hogy milyen kontextusba rakják be egyébként, mert most olyanokat láttam egyébként, hogy mondjuk megy ez a bouncy őrület, meg nem tudom, ilyen bouncy techno, és akkor arra mondjuk, mit tudom én, ráraknak így tudocot meg Vina House felgyorsítva, és akkor így
3: hát ez ilyen...
0: jó, és akkor mit nem csinál jó Priest, meg nem tudom, megnézik sokan, de hogy amúgy így
3: kicsit
0: ennyi
2: jó, de szerintem egyébként minden műfajban van az, hogy így, tehát hogy nem a műfajt kell így, tehát hogy nem jó szerintem egy műfajra ilyen fétisként gondolni, legyen az a mulatos, legyen az a hip-hop, legyen az bármilyen műfaj, hanem minden műfajnak vannak olyan zenéi, amiket jó dalnak érzel, meg vannak rossz dalok, nem? Tehát hogy minden műfaj, nincs egy olyan, hogy egy egész műfajt így el lehet ítélni, hogy ez most egy szar műfaj,
3: ez egy jó műfaj, ez így van, ezzel egyetértek.
0: Én a musicalt sem szerettem annyira, de...
2: De egyetlen egy égarázsra!
0: Ez jó volt amúgy, ez jó volt. Ja.
3: Szeretném majd én is megnézni.
2: Jó, gyertek!
0: Nyárvarázs!
3: Hát igen, egyébként ez nagyon fontos, hogy ezt mondod, és a bátraké a szerencse, szóval akik mögé mennek, és elkezdenek kutatni egy, úgymond egy ilyen első blikre cikinek gondolt műfaj, után kicsit mélyebbre ásni, és ott olyan kincseket, tehát hogyha megnézzük a popkultúrát folyamatosan, ezek...
4: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: perspektívába helyezte a Vinához. Tehát én emlékszem arra az időszakra, amikor a vietnámi vietnámiak itt nem értették, hogy miért játszanak Vinához Európában meg Amerikában, hogy ez most, és akkor ez így menő lett, vagy ez most így, hogy is van, és most már nyilván Vietnámban is játsza az ilyen menő underground fiatal közeg a Vinához, mert most már ilyen új szemléletben hallgatják. Hát a Vinához már a 90-es évek vége óta megy, de ez az új.
1: Mert ez ilyen fiatal generáció.
0: Hát én azt mondanám, hogy egy ilyen 5 éve biztos.
2: Körülbelül a pandémia óta, vagy még előtte elkezdődött valamilyen csavar, alapvetően nagyon más kontextusokban is rakják, igazából ilyen Jersey Club, ilyen hip-hopos elemeket is rakjuk bele, meg ilyen nagyon más stílusokból, és nagyon, ott is hallhatod a vietnámi vokálokat, de hogy van egy klubos hangzása, és ilyen deconstructed club.
1: Sokszor ez már nem is Vinahouse lényegében.
2: Igen, de hogy...
0: Igen, de azért ott van, igen.
2: Van egy Vinahouse befolyása.
0: Igen, a lüktetés, meg a dallamok használnak.
3: És nincs kedvetek esetleg Vinahouse-t játszani, egy kicsit bemutatni ezt? Mert én itt most játszom a végtelen Dangdut Kopló playlistemet, de ami csodálatos szerintem beszélgetés alatt, de akkor mutassuk be a Vinahouse-t.
0: Lehet közben beszélni, vagy most zene megy?
3: Hát még be van kapcsolva a mikrofon, de...
0: Nem, te mondd meg, hogy mikor van beszélni,
3: ja.
1: És mire rárakja.
0: Ja, jó. Hogy igazából szerintem Vietnámban, amilyen nagyon...

0: normálban annyira van kino house közösen Vietnám.
1: Hát képzeljétek el, hogy három éve elkezdtünk egy eseménysorozatot a barátaimmal, ilyen főként vietnám és ázsiai artistokat helyeztünk középpontba, fókuszban, és igazából nem a buli volt az ilyen fő identitásunk, hanem mindenféle art show, meg mondjuk volt ilyen bolha piac, amit tavaly szerveztünk, de most áprilisban szerveztünk egy Vinahouse bulit, és úgy tűnik, azt mondják a helyi DJ-k, hogy mi vagyunk az első ilyen Vinahouse buli sorozat New Yorkban, úgyhogy bár nem szeretném, hogy ilyen buli, csak a buliról szóljon a mi kollektívánk, de nagy az igény rá. Igen, nem Vinahouse volt, az volt a bulinak a neve, hogy Vinahay.
2: Yeah.
1: Szóval, igen, volt egy az egyik szervező, akivel alakítottuk a Vulve Festet, egyébként ez a nevünk. Ő volt az MC, végig ő egyébként egy OG Saigon, és pont ugyanúgy nyomta ezeket a Vinahouse MC-zéseket.
2: De jó.
1: És az igazából nem kötöttük ki a DJ-knél, hogy végig Vinahouse kell, hogy legyen, csak azt kértük, hogy valamennyi Vinahouse touch legyen. Aha. Viszont így mindenki nagyon így ráérzett, úgyhogy így azért azt mondanám, hogy így az éjszaka fele azért Vinahouse-ba ment.
2: Hallgassunk egy, ja, mondj csak nyugodtan. Csak gondoltam, hogy hallgassunk kicsit hangosabban a Vinahouse-t. Aztán folytathatjuk. Szóval most Ádám kever nekünk egy kis Vinahouse-t.

Bobby Nadav. Stas. Ezt most hallottam hiánytől. Hogy legyen szó,

0: Figen Gyerte, Ádám. A művész nevén Mam Tom. Így kell ejteni egyébként?
1: Így van, Mam Tom.
0: Mam Tom.

0: Szóval ez a remix a Disposable című dalomból készült, és a Tan Tio Za nevű szájgani film.
1: Akkor ez ilyen. Oh yeah. És ez elég gyors a Winnahouse, úgyhogy így tanakodtunk, hogy hogy gyorsítsuk fel, de megoldottuk valahogy.
0: Nem, én megmondom őszintén, a Winnahouse-ot én mindig ilyen kb. 1.25-tel gyorsabb, igen.
2: Úgy hallgatod YouTube-on,
0: YouTube-on, igen.

0: rájön Európába, akkor biztos álljon.
1: Ha már itt vagyunk ilyen, akkor gondoltam berakni tőled egy-két számot. Melyiket rakjam be?
2: Ennek az eredetiét? Mondjuk.

0: a dance.
1: Hát csinálsz-e, hogy ilyen Dina Trance, amiben kb. Nincsenek dobogók.

a remixet pedig a Pouch MV nevű, azt hiszem lengyel vagy cseh, de mindegy, szóval, hogy kelet-közép-európai DJ csinálta, akivel egy suliba jártunk, aztán később lettünk haverok, közel lakik hozzám Brooklynban,

0: kérdésbe ütés.
1: Ja. Visszakapcsoljátok magatokat, szóljátok, mert hangos a zene, és nem hallatszik a beszéd a rádióban.
0: No.
1: Szóval itt vagyunk. Rakok majd szerintem még egy ilyen zenét. A szabad.
0: Na, hiány szereti a jungle-t.
1: Igen, de ez elég jó.

0: Oh yeah.
1: Mondhatok erről egy sztorit?
0: Persze.
1: Szóval ennek a dalnak az a sztoria, hogy az én legjobb barátnőm és lakótársam az Orin, a Bossa Nova nevű klubnak a WC, a mosdójába. Egyébként ez az egyik kedvenc klubunk, oda járunk sokat, mert közel lakunk hozzá. Szóval, hogy a mosdó sokat jár egyedül, ilyen rave girl, és a DJ valami nagyon jó beatet játszott, és eszébe jutott egy dallam, és a mosdóba gyorsan így felvette a telefonjára, wow. És ez elküldte nekem.
0: Basta.
1: És nekem annyira megtetszett, mondom, ebből azonnal egy dalt kell csinálni.
0: De gondolom, ez a részlet, ez annyira ilyen WC-be guggolós dalolás.
2: Úgy érnek, nekem is van.
0: Nekem, képzeljétek el, most, ha már így említed, nekem ilyen 10 éves koromban voltak ilyenek, ilyen flash-eim, amikor szüleimmel utaztunk autóba, akkor jutottak el eszembe a legjobb ilyen dallamok. Akkor még nyilván nem csináltam zenét, nyilván tanultam zenét, ugye a szüleim révén, meg ez vett körül, de hogy így olyankor volt az, hogy, tehát, hogy még semmi rálátásom nem volt, hogy akkor ezt hogyan lehetne lejegyezni, hogyan lehetne ebből formátumot csinálni, de akkor volt a legtöbb ötletem, legjobb.
1: Fel kellett volna venni.
0: Hát igen. Amúgy volt, amikor próbálkoztam, azt hiszem ilyen Sony Ericsson telefonnak az ilyen hangfelvevő.
1: Ez amúgy túl nagyon meg lenne.
0: Ja.
2: Most
0: nem, még csak egy óra telt el, de szerintem már annyi mindenről beszélgettünk.
1: Jó.
0: Ja. El kell ütni valahogy a második órát. Igen, na, ja, igen, és erről szerettelek volna kérdezni, amúgy ez egy tök jó következő topik lenne. Zsiga, hogy mesélj egyébként arra, hogy tavaly hogy voltatok Indonéziába, meg most minek kapcsán voltál kint, és milyen élmények értek. Azt hiszem, hogy most sikerült rádióba is, fesztiválon is, buliba is játszanod. Mesélj, kérlek.
2: Hát így alapból a indonéz túra az nekünk egy nászút volt. Aha. És igazából ott én így ráírtam egy fesztiválra annak kapcsán, hogy láttam, hogy pont akkor, amikor ott leszünk, akkor ott azon fog játszani DJ Love. És akkor én rájuk írtam, hogy én nagyon szeretnék konnektálni, meg bármi, nagyon szívesen elmegyek oda innyi játszani, de csak így szeretnék találkozni itt az emberekkel. Nekem igazából, hogyha megvettem már a jegyet, de hogy én csak el akarok menni igazából. És akkor végül mondták, hogy persze. És akkor ott én nyomtam egy ilyen szettet, egyébként egy ilyen vicces stage-en, mert egy mellette így úgy kajáltak az emberek, meg így egy ilyen chillesebb stage volt, de hogy így amúgy a végére majd elkezdtek táncolni, és kellett egy kis ráhangolódás, mert egy ilyen, hogy egy ilyen Fülöp-szigetek is rác után játszottam, de amúgy ilyen funkit játszott, meg kis house-t, szóval így kicsit más volt egyébként. És akkor ott amúgy találkoztam egy-két ilyen arccal Tájföldről, akik amúgy ott felléptek ezen a fesztiválon, és akkor igazából nagyon jóba lettünk, és akkor ennek kapcsán igazából mentünk Tájföldre is. De hogy még volt egy indonéz srác, Toxic Dev, aki a Phil Koplóval léptek fel együtt, egy ilyen show-t nyomtak, de igazából úgy volt, az elején nyomta a Phil Koplóval, aztán Toxic Dev, és ő egy ilyen 21-22 éves indonéz srác Jakartából, ilyen hyperpopos, kicsit ilyen dangdutos, meg ilyen energetikusabb, EDM-esebb trackeket csinál, de nagyon ügyes producer, és akkor ő kérdezte, hogy akarok-e remixet csinálni, és hát nyilván azt mondtam, hogy persze, hogy csinálok, és akkor egyébként itt volt rajta ilyen japán srác, Tomoyu, akinek ugye funkot, artist, meg a Fantaznak is van remixe azon a kis LP-n, aki meg egy tájvani amúgy, vagy?
1: Nem tudom, hogy kínai vagy tájvani.
2: Aha.
1: Valamelyik.
2: Nem, igen, nem mindegy. Ja, egyébként vicces, hogy pont Kínában volt egy olyan, hogy ki volt írva, hogy International, és alá, hogy China, International, és alá volt írva, hogy plus Taiwan.
1: De most egyébként viszont kínai.
2: Ja. Na, de egy mindegy, és akkor most Tájföldön, igazából pont az SOLI, ez igazából a bandának a neve. Indonéziában egyébként ők egy ilyen duó voltak, és csak elektronikusan, de mondták, hogy ez csak egy ilyen kivételes alkalom volt, mert amúgy bandával szoktak fellépni, és ilyen nagyon para energiáik vannak, és az a baj, hogy nincsenek fent annyira a zenék, és mindig újak vannak, már azzal nem töltenek időt, hogy felvegyék faszán stúdióba, viszont így élőben nagyon jó energiáik vannak, és mondták, hogy még nem találták meg Tájföldön ezt a közeget, ami így ezt így, meg olyan egyéb másik artistokat, akik hasonlót csinálnak, de egyébként pont itthon egyébként lenne erre szerintem közeg, és próbálom őket csábítgatni, hogy jöjjenek.
1: Ú, de jó lenne.
2: És van a pont a Hiennel beszéltük, hogy nagyon szereti a hipnózis terapit, uh-huh. akiktől egyébként hoztam zenét.
0: Be is rakadsz.
2: Berakod?
3: Persze.
2: És bocsánat.
0: Nem azért, csak pont most tettem ki.
2: Ja.
3: De vissza is dugom.
2: Ja.
0: Szóval, ja, és ami most szólt, az Hiennek szintén egy zenéje.
1: Ja,
0: és
1: igen,
0: csodálatos ez volt. Én ezt még nem hallottam, de ez szerintem brutál jó.
1: Köszönöm szépen.
0: Bazi jól szólt itt bent.
1: Ez igen? Amúgy izé unreleased, úgyhogy ez csak nektek.
0: Óha, akkor ezt még egyszer lejátszuk, lehet.
3: Pont akartam erre reflektálni, hogy a végén van egy ilyen vietnámi népzene szempontból hanganyag, nem?
1: Igen, igen, egy csecse.
3: Nagyon gyönyörű.
2: Nem is figyeltem annyira, de akkor jó, hogy berakjuk majd még egyszer.
1: De igen, el is fogom
0: még egyszer
1: játszani,
0: berakom.
1: Úgyhogy...
0: Ó, na ezt akartam kérdezni, hogy ezt elfogad-e nekünk játszani. Mert én kértem most, mivel az eddigi adásokban jellemző volt, hogy mindenki hozott egy kiadatlant, ezért kértem most Jántól is, és ezzel most meglepett egyébként.

0: Na szóval ez volt ilyennek a kiadatlan dala, amit holnap hallhattok majd a Gólyába. Ez az, amiről nem beszéltünk. Általában elmondom mindig az adásban, hogy minek a kapcsán vagyunk itt. Az elején megemlítettük, de közben nem esett róla szó, úgyhogy most mondom is. Szóval igazából a holnapi esemény kapcsán vagyunk itt. Gólyában lesz, 10-kor kezdődik, és nem csak zenék lesznek, felép ilyen az est közepén, lesznek warm-up szettek és bulisabb szettek a végén, és igazából nem csak sikerült nem csak kaja, vagy nem csak zenéket összerakni, hanem lesz egy kajás standunk is, amiről bővebben később beszélgetünk, illetve Press on Nails, ami egy ilyen, hát vietnami specifikus, mondhatjuk.
1: Igen,
0: ezt?
1: Igen, erről van idő egy kicsit?
0: Aha, később beszélhetünk, mi most csak így említés szintjén, szóval hogy várunk titeket oda szeretettel, és ja, igazából.
2: És most CD-zik
0: Zsiga a...
2: Hát igazából az egyik táján kis piacon, Markiton, vettem 3 CD-t, amiről nem sok mindent tudok, mert nem tudom elolvasni a betűket, viszont azt mondta az eladó bácsi, aki nagyon kedves volt, hogy ezek nagyon jók, és ez a Dance of the Year 2006, és be is rakunk akkor egy számot, az elsőt.
0: Ez most vakon megy.

0: Hú, ez elég jó. Itt most mindenki rákattam. Nagyon-nagyon jó. Trenci, popi, minden, ami kell.
1: Erre rá fogunk keverni egy másik CD-t egyébként, ami szintén nem tudom elolvasni, ez a Wall van. Még VCD, szóval nem tudom, hogy le fogja játszani, de reméljük. És ezen rózsaszín CD csajokkal, szerintem táncos bulis zenék lesznek, kedves vokálokkal, de majd megnézzük.
0: Szóval azért nézem, hogy az idő az telik, úgyhogy akár lehet azt, hogy most beszélünk ezekről. Csak be kell dugni.

0: Szóval a generációnk az nem tudja, hogy a CDJ-ken hogy kell kiszedni a CD-t, úgyhogy most mivel egyikünk se a Zsiga, se én nem nevelkedtünk ebbe, vagy nem szocializáltunk ebbe a CD-s DJ-zésbe, úgyhogy megtaláltuk az Eject gombot. Ezt a CD-t most nem olvassa be, úgyhogy a következőt megpróbálja. Na szóval azt gondoltam, hogy így, mivel nehogy kifussunk az időből, ezért a susu kapcsán a Zsiga tudna beszélni, de ő most zenélzget, úgyhogy a susu, hát xuxu, az hogy kell ejteni?
1: A susukáról beszéltem,
0: hogy susukáról nekem, én xuxunak ejtettem, és valaki kijavított, hogy susu, de akkor...
1: Én amúgy a susu, szóval én a susu, szóval hogy februárban voltam egy ilyen dumplingos eseményükön, és ez nagyon cute volt, úgyhogy... Úgyhogy, amikor beszéltük a Zsigával, hogy tök jól lenne egy ilyen food, vagy egy ilyen street food kaja sztori ebben.
0: Igen. Szuperkózában is mindig ez egy ilyen koncepció, de ezt így behoztátok, ennek nagyon örülök.
2: Süvangai meg a Kocsis Andrés, akik csinálják ezt a Chili Crispet, és akkor ők egyébként szoktak néha így, ez a bárlalába volt. Aha, szerintem... És igazából őket így felkerestek, és tök lelkesek voltak. Uh-huh. Szóval volt egy kis komplikáció, hogy nem lesz konyha, de végül egy...
0: Végül megoldottuk, és lesz minden.
2: Egy rezsón, vagy valami meg lesz szóval egyébként.
0: És valami palacsintát csinálnak?

0: Gândi? Nu
1: poate așa mai cu Iggy una că zi-am street food câteva amintire.
2: Și crezi că susu vagy susu chiliropogost lehet majd hozzáfogyasztani. És ez egy szuper jó dolog, mert egyébként én is minden eseményhez szeretem, hogyha van kaja vagy street food, de ilyen kiemelte, hogy ez nagyon fontos.
0: Igen, ázsiaknak nagyon fontos, hogyha van buli, akkor kaja is kell, hogy legyen. Kaja nélkül nincs buli.
2: Na, ez a kövi CD? Hallgassuk. Tök jó. Valószínű. Ez csak úgy rásózta az öreg, hogy így legyen a tiéd. Nem baj.
1: Egyébként így Chiang Rai-ban a piacon az ilyen

0: ยังคุย
1: Nagyon jó. De ez annyira örülök, hogy megszólal, mert mindig úgy állítom össze az ilyen nagyobb műsorokat, hogy autentikusabb vonalak is megszólalnak ebben a Drifting Words műsorban. Szóval, ja, és akkor a másik... Kicsit lejjebb halkítom. Szóval a másik az... Másik dolog az a kaja mellett a Press On Nails, és akkor erről most nyugodtan beszélj egy kicsit ilyen.
2: Na, hogy én azért örültem nagyon, hogy a Stellát sikerült bevonnunk ebbe, mert hogy a vietnámiak eléggé ilyen pionír szerepet töltenek be a köröm iparban. Igazából onnantól kezdve, hogy a vietnámi amerikaiak elkezdtek ebben, hát igazából a háború után megélhetési lehetőséget találni. Nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Amerikának a köröm ipar kultúrának a gerincét igazából így felépítették, és ezekből a vietnámi tulajdonú szalonokból egy ilyen közösségi tér alakult ki, ahol a női bevándorló közösséget találkoztak, és például ezek az ilyen agyon díszített, hosszú, hiperfeminin, maximalista körmök, amiket az afrolatino nők kezdtek el, a vietnámi nők építették nekik ezeket a körmöket, és ez tök jó, hogy ezekben a közösségi terekben ezek az ilyen beauty trendek igazából így egymást elkezdték így formálni, és aztán később a popkultúra részévé váltak így az ilyen hip-hop videóklipeken keresztül. De hogy ja, ezért tök örülök, hogy van egy vietnámi ilyen nail artistunk ezen az eventen.
1: Ja, izgi lesz az biztos, és szerintem nagyon sokat bevonzottunk ezzel, nem csak vietnámiakat, vagy nem csak ázsiaiakat, hanem a reakciókból ítélve a poszton, meg a megosztásokon azt láttam, hogy ezzel a lányokat főleg...
3: közössége, akiknek csinálgat.
2: Abszolút, ő nagyon sok, tehát a queer közösségből sok barátomnak ő csinálta már a körmét, és ja, egyébként azt mondtam az Ábelnek, hogy én annyira örültem ennek, hogy a line-upban vannak csajok is, és például van egy ilyen nail art, ami kicsit az ilyen feminimebb, nem tudom, identitású, igen, energiájú közösségnek is invitáló, mert azért így, főleg az európai klubszínában azt láttam, hogy azért nagyon, nagyon sok line-up ilyen male dominated, ami hát, kicsit néha már uncsi kezd lenni.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy én elsősorban azt szerint válogatok, hogy mi a produktum, és engem már vádoltak meg azzal, hogy programszervezésem kapcsán, vagy programösszeállításom kapcsán, hogy nagyon férfiorientált. Egyszerűen nem tudtam a koncepcióba találni olyan queer vagy nőnemű előadót, aki bekapcsolódik művészetileg. Tehát én alapvetően azt nézem, hogy mi a művészi teljesítmény, és tehát, mert én azt gondolom, hogy átfordult egy picit, hogy így még akkor is, hogyha nincs mögötte megfelelő kvalitás, megfelelő tartalom, nyomjuk a queer meg a női előadókat. Kell, tehát hogy szigorú lehetek, vagy bárki megkövezhet ezért, azért kell egy teljesítmény, hogy felkerüljön valaki a line-upra, és az én szememben nem az dönti el, hogy most valaki férfi, nő...
3: Hát, szerintem inkább az, hogy nagyon sok bulisorozat van, de hogyha az arányokat nézed, mondjuk egy ilyen kezdő bulisorozatnál is, ott sok vannak beválogatni lányokat, mert így a fiúk kezdenek el így DJ-zgetni otthon, és egy ilyen, nem tudom, lehet, hogy ilyen haveri dolgok.
1: Elnyomják.
3: Pont így a Family Fast-nál egyébként alapból így volt két lány így a baráti társaságból, aki így elkezdte, és akkor ez így működött, meg így az volt így a koncepcióba, de...
1: Az tény, hogy boostolni kell.
3: Szerintem itthon pici a közösség, meg sok ilyen kisebb ilyen zárt közösség, mert és egyébként vannak ilyen külön kérdődik inkább, akik így arra orientálódtak, és azok az artistok meg sokkal inkább szeretnek azokba, és nem feltétlenül nyitnak annyira a másik fele. Vagy így nem azt, hogy nem nyitnak,
1: hát
3: csak
1: inkább téma meg az, hogy
3: érzékeny. Kényelmesebben, és azért egyébként jó az, hogyha ezt

0: És amik az elején, és ilyen nagyon be voltak baszva, és kicsit ilyen idegesítően táncoltak, meg volt, és így rájuk szóltam, hogy nyugodjanak.
1: Én azt gondolom, hogy...
0: Nyugodtak egyébként, csak...
1: Nagyon érdekes, mert a Gólyának megvan egy olyan közege, egy közössége, egy atmoszférája, amiben elkezdik kínosan érezni magukat az emberek, hogyha nem oda tartoznak, és elkezdik... Tehát, hogy úgyse fogja ott jól érezni, és magát is továbbá. Szóval...
2: Igen, én ebben bízok mindig. Hogy így otthonosan tudja érezni bárki magát. De amúgy nem, és tökre értem azt, amit mondasz, Ábel, hogy amikor egy kisebb közösségről van szó, akkor tényleg sokkal több effortot kell belerakni ahhoz, hogy a saját köreinken kívül találjunk.
1: Igen.
2: Nem tudom, egy diverzebb line-upot.
1: De ez egy jó küldetésnek kell, hogy legyen, a fejedbe kell venni.
2: És szerintem van egy ilyen egészséges
1: magamat
2: aránya.
1: Magamat korrigálva, igen.
2: Igen, és szerintem van egy ilyen egészséges aránya között, hogy így meglegyen a brand, meglegyen az esztétika, de hogy közben az a közösség, amit építesz, nekik ne csak az esztétika legyen, ami összetartja őket, hanem valami
1: igen.
2: Kicsit...
1: Igen.
0: Hát meg pont az mondjuk, hogy az esztétikát, ami alapból a mi fejünkben volt, és ami mondjuk az, hogy az ilyen promó videókkal volt, amit pont csináltunk erre az esemény egy promó videót, amit aztán a Hiannál neki a Fülöp-szigeteki barátaival New Yorkban meg lett végül kommunikálva, hogy így összességében nem okés.
1: Yeah.
0: Ugyanúgy, mint mondjuk az előzők sem, mert hogy... Szóval jobban kell figyelni erre, hogy mit, hogyan próbálunk reprezentálni, meg hogy reprezentálni szeretnénk-e, vagy inkább legalábbis... Inkább csak így bemutatni valamit, amit így meg szupportálni egy adott közeget. De hogy nem nekünk kell reprezentálni, és pont azért kell bevonni a Hiánt, vagy pedig a Ádámot, hogy ezt így...
1: Vagy a Zelt, aki most nincs itt az érje.
2: Nem, igazából, hogyha most megnézem, hogy milyen bulikba járok, nyilván tök fontos, hogy milyen zene megy, mert hogy én is művész vagyok, mint ti, hogy van egy ízlésem, amifele így húzódom, de közben meg azok az értékes barátságok, amik így kialakultak az életemben, hogyha így megvizsgálom őket, akkor nem a közös érdeklődés köt össze minket, hanem a közös értékek. És mind a kettő tök fontos, de hogy a közös értékek azok, amik hosszú távon szerintem egy ilyen, vagy
1: olyan
2: teljesebb, nem tudom,
1: igen.
2: Milyen kapcsolatot adnak.
1: Ezt nagyon jól látod, és ez szem előtt kell tartani. Nekem az...
0: Sok alapanyagja van.
1: Én a barátaimban sokszor, vagy azokkal, akikkel szívesen vagyok, vannak ugye, közegek, ahol közös az érdeklődési pont, de nem onnan vannak feltétlenül a barátaim, olyan embereket tartok magamhoz közelinek, akik mondjuk művészetileg abszolút nem értik, hogy én mibe vagyok, és teljesen más életmódot élnek, és így valahogy az így jön ki, szóval ez abszolút valid. A másik dolog, még azért egy picit szigorú vagyok ezzel az egésszel, de közben meg, tehát hogy van egy ilyen gondolatom, itt most visszakanyarodva erre, hogy milyen az előadókra, azért felelősség egy programszervezőnek, hogy így megadja az esélyt, és ezáltal olyanokat is boostoljon, olyanoknak is önbizalmat adjon, akik most látnak egy ilyen line-upot, mint most a miénk, és akkor lehet, hogy ez fogja őket motiválni, lányokat, hogy ne hagyja, hogy az adott baráti körbe a fiúk ugye elkezdik ledominálni azt, hogy most mi vagyunk a DJ-k, de őt is érdekli, és ne hagyja magát, és azt lássa, hogy igen. DJ-znek a lányok is, akkor én is nyomom. Szóval ez egy abszolút felelősség.
3: És bárki lesz a legtöbb nyilvánvalóan szerint.
1: Abszolút.
3: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad lekorlátozni egy adott kerethez, hogy csak te lehet DJ.
1: Igen.
3: És mindenki azt mondja, hogy most már mindenki DJ-t lesz, nem is rossz. Hogy valaki, hogy az emberek több teret adnak a zenének, és annak, hogy milyen elemei vannak annak, és elkezdik jobban élvezni is.
1: Igen.
0: Én például magamat nem tartom egy jó DJ-nek feltétlen.
1: Te hülye.
0: Hanem inkább egy jó szelektornak tartom, szóval szerintem azt, hogyha valaki nem attól fél, hogy még technikai tudást.
1: Nem.
3: Ez így van attól, az esetben.
0: Azt kell, jól kell szelektálni.
1: Jól kell szelektálni. Igen.
3: Ezzel igazából egyetértek valamennyire, hogy szerintem, hogy néha vannak emberek, akik igazából nem tartom a jó DJ-nek, de hogy igazából így, de mások által azt mondják, hogy nagyon jól kevernek, de alapvetően a szelekció az, ami először jön minden mások után, ugye?
1: Ja, abszolút. Hát nagyon sokszor van velem is, hogyha nem annyira jönnek ki jól a dolgok, de közben meg én tudom, hogyha van rá időm, akkor nagyon jó a szelekció, és hogyha tudok eleget foglalkozni vele, akkor tök jó a szelekció. Aztán meg persze a skillek azok így fel ragadnak az emberre, egyébként az tanulható, tehát ez Ez ugyanolyan, mint bármelyik szakma, hogy alapvetően az attitűdön

0: kell meglenni hozzá, alapvetően a rálátásodnak, az ízlésednek, és utána a technikai része az már tanulható, és akkor én is sokszor látom azt, hogy azáltal tudok bátran beállni DJ pult mögé, vagy bejönni a rádióba egy picit hanyagabb felkészültséggel, mert tudom jól, hogy ott van a, hát ez most a hanyagot, ez most csúnya szó, de hogy mondjuk nem 110%-os precizitással magamat kimaxolva, kicsit megsanyargatva készülök fel, hanem adok mozgásteret a kreativitásra magamban, hogy ott vannak azok a pontok, amiket szeretnék, és akkor utána magadat fogod szórakoztatni azzal, hogy így ott alakul ki, ott az élet adja, hogy mi történik, és akkor ezeket pedig a technikai tudás, ami, vagy a tapasztalat, az meg így azt már így magadon is élvezett, hogy így éppenséggel akkor ezt most gyorsan el tudtad keverni, és jött egy olyan rögtönzés, ami nem tudod, hogy honnan jött, valószínű, hogy már a tapasztalatok. Uh-huh. Na mindegy.
1: Nekem van egy kérdésem alapvetően, hogy még nem nagyon beszélnék arra, hogy például ti milyen stílusokból inspiráltok, és alapvetően, hogy azzal, hogy valamilyen szempontból próbáljátok emészetűnek, vagy hogy fölhasználhatóbbnak, táncolhatóbbá tenni ezt a zenevilágot. Milyen stílusokból inspirálhatok, hogy honnan hoztok stílusélyeket például?
2: Én amúgy nem akarok emészetű lenni, őszintén.
0: Én sem mindig egyébként.
2: Nekem az a felfogásom, hogy nem akarok kompromisszumos lenni, hanem így én elég diverzen szoktam játszani mindig szerintem. Nem szeretek egy mondjuk adott stílusba játszani. Hoztam még egy-két dolgot, de most inkább ilyen valamit hallgatok egyébként, ilyen ázsiai hyperpop, de

0: Instagram Musicon ilyen top trending volt, meg a Spotify-on is ilyen elsők voltak akkor, amikor itt van a legelső szám a Spotify-on, a magyar izében, a Mi vagyunk Magyar Péter AI verzióval, és ők egy ilyen, tényleg egy ilyen, ez a, alapban az Eastern Margins-on jött ki ez az LP-jük, egy ilyen három számos kis LP. Durian című szám az egyik, például a Say No to Drugs a másik, és a KTV. Szóval ők egy ilyen, egyébként ilyen többféle ilyen délkelet-ázsiai street kultúrából inspirálódnak, szóval a Mulan Theory az egyik tagjuk, például csinál ilyen Budos Dance-t is, meg ilyen Fülöp-szigeteki artistoknak csinál beateket. De egyébként mellette van egy olyan projektje, a DJ Kotelembu, ami meg egy ilyen, hát ilyen, inkább ilyen mém kultúrára épít, és ilyen bailafunkos, meg dangdutos, meg ilyen thai-beat-es, meg esetenként ilyen budocos, meg ilyen nyugati elektronikus LDN-es alapokat meg ezeket ötvözi, és ami szerintem így egy-egy ilyen dolog ebből, az egy ilyen szórakoztató, nyilván egyébként ez is lehet egy ilyen kérdéses, mert már amúgy nem az a lényege, hogy ez egy ilyen mém legyen, de nekem valahogy ezek a zenék, amiket így ilyen őszintén szeretem. Szóval nekem ez egy ilyen valakinek, valaki számára valami egy mém, de mondjuk számomra ez inkább egy ilyen annyira egy ilyen random, meg izgi, meg váratlan dolog, hogy így nekem így én ezeket sokszor ilyen szeretem, ezekkel nem tudok mit csinálni. De egyébként, ja, ha valaki azt gondolja, hogy valaki úgy érzi, hogy problémás, akkor majd szóljon. De most mondom, nem problémás.
1: Nem problémás.
2: De most már arra gondolsz, hogy bocsánj, meg közbe átraktam a
0: szóval,
3: mi problémás? Az

0: benne, ami kett valaki érezhető, hogy ez valami ilyen...
1: Nagyon jó ez a CD, bocs, közben.
0: Ez most melyik?
1: Ez most, a, amit a bácsi ajánlott. Ja.
0: 2006-os top. Ja.
1: Szóval... Szóval, de figyelj, ettől szerintem nem kell paráznod, mert most
0: én
1: így...
0: Nem paráznod egyébként, csak...
1: De értem, értem abszolút.
0: Időben

0: Na igen, mert ugye említsük meg, mert így szerintem nem lett megemlítve, hogy...
1: De...
0: Ja. Hát, hogy az első bulinkat úgy promóztuk be, hogy Budocsra táncoltunk. És azért Budocsra...
1: Lekupisztunk egy DJ Lavos videót.
0: Igen, igen.
1: Megemlítettük, hogy az...
0: Igen,
1: oda
0: felírtuk, hogy ő inspirált, mert láttunk egy nagyon jó ilyen promó videót az egyik buliára, és akkor úgy voltunk, hogy ez tök jó pofa ez őt utánozni, és megvan egy ilyen buli ötlet. Na most ez... Én azt gondolom, hogy most egy tök kézenfekvő volt a Budocs, mert azt ismerte a legtöbb ember a dél-kelet-ázsiai ritmikák közül, meg a stílusok közül. És akkor
1: meg egyszerű a tánc viszonylag.
0: És akkor igen, igen, meg ott van egy ilyen klasszik tánc, és akkor táncoltunk rá is. Amúgy nagyot ment, mert aztán még TikTokra is kitettük, és akkor így, nem tudom, tetszett az embereknek. A mi közönségünknek, a mi közegünknek nagyon tetszett, mert hogy így vicces, meg tök jó energiák, amik jönnek. Meg egy ilyen őszinte olyan energiák vannak mindannyiunkban, amik, tehát hogy így véletlenül sem az jön le feltétlen a barátainknak, vagy az ismerősi köreinknek, hogy mi most így valami nevetünk, kifigurázunk, stb. És aztán így szépen felvilágosított minket a community arról, hogy mert megcsináltuk ennek az idei bulira is a verzióját. Picit talán viccesebbre sikerült egy pár karakter, de nem is az volt a lényeg, hogy így, hanem így megfogtattuk ezt a community-ban, hogy azért ez így oké-e, és így és azért felhívták, és tök jogosan felhívták rá a figyelmünket, hogy ez viszonylag egy oldalon ábrázolja így a dél-kelet-ázsiai kultúrát, viszonylag értelmezhető úgy, hogy valamit kifigurázunk, és teljesen jogosnak éreztem ezeket, amiket így elolvastam, és nagyon jól le voltak vezető, úgyhogy offoltuk ezt az egészet.
2: De egyébként ez tök jó, hogy ilyenekről beszélgetünk, hogy mi az, ami érzékeny, mi az, ami nem. Szerintem más az, hogyha tegyük fel ezt az artist, tehát hogy a saját oldalatokra töltitek fel, mint fellépő, meg más az, amikor az EA Soundnak ez az egyedüli promo videója. És azt mondtam a Zsigának, hogy nem is igazából ez a fontos ennél a promo videónál, hogy most akkor mi problémás, mi nem, hanem szerintem az a fontosabb kérdés, hogy mi az, ami invitáló lehet a célközönségnek. És igazából a lényeg az volt, hogyha egy videó van, és ezt meglátja a magyar közönség is, és az ázsiai közönség is, akkor valószínű ez az ázsiai közönség nem fog érezni azt, hogy ez hozzájuk szól. Igazából inkább ez volt szerintem a lényeg.
0: Aha.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Lamacsun Rádió.
6: Szereted?
4: A
6: kísérletező
4: zenéket?
6: Válogatásokat?
4: Az?
6: Experimentál.
4: Teg.
6: Experimentál.
4: Teg.
6: Alatt.
4: Több.
6: Alatt.
4: Műsort.
6: Alatt.
4: Is.
6: Találsz.
4: Ebben.
6: A
4: műfajban.
6: Például.
4: Donát Kacsa.
6: Klub.
4: Kacsa Klub.
6: Paika.
4: Vagy.
6: Havi.
4: Zaj.
6: Műsoraink.
4: Lamacsun Rádió.
0: De nem csak zenészeket megszólítani, bevonni, és meg nyilván az Magyarországon élőket, az most hál' Istennek is sikerül ezzel az alkalommal, egy részük, és nyilván, hogyha majd elindul egy ilyen áramlás, ez most jó értelemben áramlás, ahogyan Dél-Amerikából is a dél-amerikai hullámban elindultak, és nagyon sokan laknak itt, ugye, a dél-amerikaiak közül áttették a székhelyüket Dél-Európába, és onnan turnézzák körbe Európát, így az elmúlt 2-3 évben. Ugyanúgy én reménykedem abban is, hogy elindulnak az ázsiai artistok, és lesz annyi gigjük, hogy akár európai turnékat tudjanak csinálni, és akkor ezeknek keretein belül itt lesz nyitva az ajtó, és Budapest.
1: Egyébként Londonban egész jó közösség van ilyen.
0: Nem vagyok annyira képben.
7: Például ja. Sok vietnámi él egyébként meg Berlinben és így Németországban, tehát ott van egy közösség erre, de nem tudom, hogy így az
0: erre nem látok rá, úgyhogy javítsatok ki és mondjátok.
2: Abszolút, és egyébként a diaszporának ez a pozitív ilyen outcome-ja ma már, hogy egy nagyon erős közösség összetart globálisan, és ezért tök jó szerintem, hogyha minél több ilyen ázsiai szervezetet, egyesületet, kollektívet bevontok, mint mondjuk a Wifi meg a Holtér, mert nekik van egy tök jó hálózatuk így Európában is, hogy ebből egy ilyen, ja, ilyen kis globál család legyen, igen.
1: Globalisták vagyunk. De egyébként így, igen, vietnámiakban szerintem többen is vannak itthon, mint mondjuk.
2: Abszolút, tehát
1: a indonéz közösségre nem is nagyon tudom.
2: Igen, nagyon kevés. Talán a filipino közösség egy kicsit nagyobb.
1: Nem generációs, hanem inkább az, hogy szerintem az utóbbi 2-3-4 évben vannak többen, és inkább csak egy még az ilyen... Vagy a mi generációk, vagy szüleink generációk.
2: Hát igen,
7: igen, valahol még a szocializmus alatt...
0: Na igen, a történelmi hátterről.
7: Igazából kínaiak, vietnámiak jöttek át, és ennek a generációnak a offshootjai vagyunk igazából, mint én és ilyen, ezt mondhatom igazából. És szerintem pont ez az oka annak, hogy a kínai és a vietnámi közösség így Magyarországon jóval prevalensebb, vagy hát nagyobb többségben van, mint mondjuk egy Fülöp-szigeteki, vagy mondjuk egy ilyen.
2: Ja. Hát a legnagyobb dél-kelet-ázsiai közösség itthon az biztos, hogy a vietnámiak. Hát a háború miatt van az, hogy a diaszpora ennyire nagy, de ami az IESA-nak tök jó, mert a legtöbb zsanra, amit így szeretne bemutatni, az dél-kelet-ázsiai. Úgyhogy van itt egy nagy dél-kelet-ázsiai közösség, és az mi vagyunk?
0: Na jó van, skacok, egyébként kb. 15 perc van vissza a műsorból, úgyhogy nem is tudom, hogy mi az, ami topikot még lehet. Ha Zsiga, neked van kedved nem a CD-kről zenélni, akkor tedd meg.
1: Van egy-kettő zene egyébként, amit szívesen berakom.
0: Jó.
1: Izgalmas szempontjából, de... Izgalmas szempontjából. De egyébként felélem a CD is, mert ha még van beszédtárgya.
0: Jó. Hát figyelj, hogyha, mert egy kicsit megakadtunk ott, hogy te nem lett annyira kivesézve, hogy kint voltál most. Gondolsz?
1: Igen. Egyébként, de na, a lényeg az, hogy én, ami szerint számomra igazából csak így beszélnád róla, hogy én,
0: persze,
1: hogy sokkal jobb energiák vannak, mint itthon. Szóval, hogy amikor jöttünk vissza, és az első magyar élményünk az volt, egy csávó, hogy bebaszva telefonál a reptéren, és egyik havárjával, itt egy kocsmával lenne, meg visszaközben, és egy 12. sörömet iszom, és akkor ilyen elkezdett magyarázni, hogy hát igen, a fiatalok, hogy milyenek, meg itt a rendszer is kicsit változik, meg nem tudom. Így ilyen mindenféle fasságra elkezdett beszélni, szóval így nagyon rossz volt az első interakció, amit így a hazafele úton volt, mert alapból ott Tájföldön is, meg Indonéziában is sokkal nyitottabbak az emberek, és sokkal figyelmesebbek egymással szerintem. Lehet, hogy pont azért, amit Hian is mondott, hogy így közelebb jönnek egymáshoz, és így nyilván jobban oda kell figyelni a másikra, meg nem lehet az, hogy ti most rosszba vagytok, mert így ott éltek együtt. És ez szerintem így pont egy olyan mentalitás, ami egyébként itthon egyáltalán nincs meg, mert még hogyha egy ilyen lakásban laksz x emberrel együtt, de nem is olyan sokkal, ott is folyamatos balhék vannak, és nem az, hogy megpróbálnak együtt élni normálisan, hanem... Na mindegy, és szerintem én azt érzem, hogy sokkal nagyobb a tisztelet, amit így... és nincsen feszülés, szóval amit mondjuk így itthon érzek. Egyébként ezen nem hiszem, hogy így könnyedén lehet változtatni,
0: de
1: meg...
7: Szerintem az hát, most változik.
0: Hát ezzel. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy... hogy...
1: De igen, de pont egy olyan közeg vagyunk meg szerintem, akik alapból sincsenek így ennyire ebben az ilyen sztereotíp, mondjuk egy ilyen, amiről mondjuk az előbb beszéltem.
0: Igen.
1: De... És azokat az embereket meg úgyse fogjuk feltétlen megérinteni.
0: Ez szerintem időkérdése.
1: Akik mondjuk így sokkal feszültebbek, meg így...
2: Hát
0: időkérdése. Én azt érzem, hogy időkérdése, és ezeket a változásokat most nyilván most belülről is elindul az országba, de én abszolút abban hiszek, és így az összes ilyen... zenei, meg akár a szuperkorza kapcsán, vagy, de hogy hogy az attitűddel kell egy kicsit visszakolonizálni Európát, mert annyira feszültség van itt, hogy így vissza kell egy kicsit a
1: pont azért kellnek ezek. ezek az energiák.
0: Igen. Ezek a pozitív energiák.
1: Ott vannak, azokat kell, nem is feltétlen az, hogy így, azokkal az energiákkal kell vagy segíteni
0: ezt a feloldani
1: igen. Ezt a feszültséget, ami itt van. Mert szerintem így nagyon nincs más megoldás.
0: Ja.
7: Ez szépen leírtad igazából, ez egy-egy gyertek.
2: Egy gondolat még ez az ilyen, nem tudom, feszült energiákkal kapcsolatban, hogy, hogy szerintem például a klub életben sokszor ezeket a feszült energiákat ez a klub kultúrsznobizmus és szüli. És ezzel térnék vissza arra, hogy olyan közösségekben, mint például, amit tapasztaltál Zsiga Dél-Kelet-Ázsiában, főleg a munkás, de tudja, a fiatal középosztálynál, amiről beszéltem, hogy sokkal jobban az értékek tartják őket össze, mint az esztétika, és itt van a pozitívuma annak egy olyan közösségépítésnek, ahol a közös értékek kicsit jobban vannak prioritizálva, mint a közös esztétika, mert pont ezzel az ilyen feszült energiák feloldódnak, mert nem érdeklik az embereket annyira.
0: Igen. Mi ezeket tehetjük, és bízunk benne, hogy
1: ezzel... Kell elgondolkozni, hogy akkor mi számít tényleg, hogy ezeket az energiákat akarjuk vinni, vagy tényleg egy ilyen zenei fixáció?
2: Hát szóval a jó arányt kell eltalálni.
0: Szerintem ez a kettő kéz a kézbe jár, tehát igen, az én fejembe, vagy nekem nincs ez így külön.
1: Nekem végebben mindig volt egy nagyon komoly a fejembe, ami az olyan akartam haszkodni, de egyébként most érzem azt, hogy igazából így sokkal inkább akarok menni azzal, amit a...
2: Az energiával.
7: Igen, amit érzel is.
0: Ja, ja. Én nekem ez mindig kéz a kézbe járt, úgyhogy... Ja, csak ennyi.
2: Szerintem egyébként én tökre így látom külső, meg most már belső szemmel az EA Sound jövőjébe, hogy mint kurátorok, mint DJ-k, az ízlés az már adott, az már megvan nektek, tök jó ízlésetek van, tök jó dolgokat fedeztek fel, mindig ilyen új dolgokat, nem tudom, tehát hogy így az új dolgokat keresitek, ami szerintem tök jó, amiben szerintem még egy csomó munka van, és az tök izgalmas szerintem az, hogy hogyan tudjátok elérni a különböző ázsiai közegeket, mert az is tökre réteget, hogy vannak olyan magyar vietnámiak, akik nem lódnak a vietnámiak, és akkor van itt egy tök nagy vendégmunkás közösség, és akik annyira jó lenne bevonni, és igen ezek tényleg extra effortok.
1: Vagy kapcsot kell találni, mint mondjuk a abszient most.
2: Vagy a wifi, vagy a holtér,
1: akinek de az megint
2: megvan.
1: A vietnámi közösség inkább, nem?
2: Igen.
1: Azt most így ilyen szempontból egyszerű, de hogy tök jó lenne mondjuk a több irány, és is igazából
2: hát igen, viszont ezek a vietnámi közösségek viszont előbb kerülnek kontaktba a többi dél-kelet-ázsiai közösségekkel, szóval rajtuk keresztül szerintem
7: és annyi differenciátor is van, hogy alapvetően ők is tök magyarul, mert így mindig wifi és a holtér, és ezáltal pont egy ilyen két kultúrű világ közötti hídként viselkednek, hogy ők tudnak közvetlenül hozzájutni ez a közösséghez, de igazából tudnának kollaborálni, szerintem körülményként mentesen, hogy ezáltal egy közösséget tudnánk építeni. Magyaroknak is ugye, alapvetően nyitni előjük.
2: Igen, és ez mint szerintem mi magyar vietnámiaknak nekünk ez abszolút érdekünk, hogy mi is jobban meg szeretnénk ismerni azt a közeget, a vietnámi közeget, akik az elmúlt években jöttek ide, és szeretnénk, hogy ők is felfedezzék a jó helyeket, és ne csak így a periférián.
1: Menjetek el ide a 8:30-be
2: a Ditokba, ez már terve van.
7: Az jó.
1: De mondjuk most, ameddig itt vagy.
2: Júniusban itt leszek egész vonalban, hogy elmegyünk a Ditokba.
1: Egész. Menjetek el a Ditok
2: filmkilába. Ezt a barizunk velük, és egy kollab kéne velük.
1: És próbáljátok
7: meg őket. Találkoztam a fotó annak a klubnak az egyik fotósával, és itt a wifi bulin keresztül. Játszom én a házat, és akkoriban mondtam egyébként, hogy még nem vagyok abban annyira magabiztos, ezért nem tudok erre mit mondani, de mindenképpen cserélünk kontaktot, és valahogy eltűnt így az ételben, nagyon-nagyon sajnálok, de nagyon remélem, hogy ez így még visszajön a lehetőség, és nagyon-nagyon jó az a közösség, hogy úgy tudom, hogy Kőbányán van ez egy ilyen vietnámi klub, ahol igazából vietnámi vendégmunkások és a diákok is mennek szórakozni. Tehát alapvetően is van egy közössége itthon, de nem nagy, de alapvetően zártabb, de nagyon erős.
1: Melyik gondolom itt is a Ditokian Club is Facebookon aktívak egyébként.
2: Abszolút, minden hétvégén elvileg.
1: Igen.
2: Igen.
7: Ugye itt az volt, ugye az, hogy így a vietnámek még mindig megvan a szokás, hogy Facebookot használnak Instagram helyett, vagy persze. Facebook és TikTokot alapvetően, mert ez így otthon is, és úgy használatos.
2: Ja, és akkor tud vannak ezek a nyelvi akadályok, hogy ők nem tudnak úgy magyarul, de hogy pont tök jó egy ilyen buli, ahol így nem kell beszélgetni, csak élvezni a zenét, együtt lenni és táncolni, szóval
7: vagy akár a közös denominátorral angolul beszélni, mert ők is tudnak angolul, nyilván valamennyit tudnak, és hogyha nem tudnak olyan beszélni, de aki tud, az hogy jól is tud egyébként meg, és így...
1: Nyelvigátlása sokszor inkább egy plusz dolgot így előre, mert hogy így kevésbé akar így szocializálódni, és akkor inkább a saját közegben. De egyébként...
2: Abszolút, és ezt mondtam egyébként a Wifi-nek is, meg a Holtérben lévő barátaimnak, akik szerveznek, hogy én abszolút ezt látom az EA Soundban, mint potenciál, vagy egy ilyen közös érdek a Wifi, a Holtér és az EA Sound között, hogy megszólítani a mainlander ázsiaiakat, meg vietnámiakat.
1: Nekem is ilyen eseményekkel így nyelvhasználat, az mindig sok körben, mondjuk angolra, mindig felszabadultabban tudtam beszélni. Szóval így ezért segít mindenkinek szerintem. Meg egyébként, hogy Tájföldön egyébként Indonéziában sokkal jobban beszéltek angolul, mert az oktatás miatt elvileg. De Tájföldön egyébként ott kicsit nehézkesebb volt, de a fiatalok egyébként ott is azért jobban beszélnek.
0: És kacok, az van, hogy szerintem így lassan el kell búcsúzgatnunk. Még egyszer említsük meg, hogy miért gyűltünk ide össze. Nyilván az egész brand, ami fontos, arról beszéltünk egy nagyon sok mindenről, de hogy holnap ennek lesz egy bulia. Szóval pénteken várunk mindenkit, azaz holnap 10-re a gólyába.
1: Szerintem már...
0: Akár előbb is, persze a gólyába. Amúgy az a jó a gólyába, hogyha beszélünk egy picit róla, hogy... Már hamarabb buli előtt ott lehet lenni, mert egy kocsmaként is ugye üzemel, aki. De nyilván ezt a Lamakon hallgatók valószínűleg ismerik, szóval... Na mindegy, a lényeg, aki most kapcsolódik be, meg aki így nem ismerni annyira a gólyát, bármikor oda lehet már menni, egész nap nyitva vannak, és 10-től kezdődik a bulink. Játszik Levi először, aztán játszik Ádám, majd Mam Tom néven, ugye? Aztán ilyen koncertje következik, amire remélem minél többen eljöztök, és akkor utána levezetjük a dolgokat. Először játszik Zélia, ugye? Egy nagyon izgi szettet, én remélem.
1: Kicsit, mondta, igen? Amikor először beszéltem vele, mondta, hogy ő így kicsit tart attól, hogy nagy elvárásaink vannak felé.
0: Nem lesznek.
1: Tájvani zene legyen, és aztán mondta, hogy ő már így alapvetően nem feltétlenül, hogy szokott maximum ambientes dolgokat, de elmondta, hogy közben belelendült, és nagyon sok tök jó dolgot talált, szóval mondta, hogy amúgy meg tök jó neki is, hogy így keresgélt, felfedezett ő is dolgokat.
0: Szóval, ja, és aztán Zsiga, és én zárom az estét, én valószínűleg Funkot, Zsiga mindenfélét. A lényeg, hogy várunk titeket szeretettel, lesz kaja a Susu által, lesz meg Pressonnels, és azt gondolom, hogy ez egy megfelelő, amiről most itt a legutóbb szó volt, ez egy megfelelő állomása ennek, hogy közelítsük egymáshoz a vietnámi közegeket, közelítsük egymáshoz az ázsiai közegeket, közelítsük egymáshoz Ázsiát, Európát, és itthon Magyarországon, itt a Budapesten, úgyhogy...
7: Ázsia!
0: Ázsia! Így van.
1: Ez nem egy kontinens, amúgy.
2: Ez egy jó végszó volt.
1: Én úgy tanultam földrajzóra.
0: Ez pedig egy... Még ritmus, vagy jó is, javai, vagy R&B.
7: R&B? Oh.
0: Nem, ezt most én választottam ide be, hogy gondoltam, hogy a műsor végén lejátszuk. És azt hiszem, hogy mindent elmondtunk. Várunk titeket szeretettel, és még el fogunk búcsúzni az utolsó percekben. Most kicsit hallgatunk zenét.

Aki ismer, azt tudja, hogy ezek a 100 körüli BPM-es dolgok nagy kedvenceim. Úgyhogy most ez lesz még az utolsó szám is, egy ilyen.

0: Szóval sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Ilyen, Ádám, Zsiga, várunk titeket holnap akkor a buliba. Köszönjük el, sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Velem meg találkoztok, azt hiszem, hogy jövő héten, ha minden igaz. Halló! Tehát ez volt a Drifting Words.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

Yeah.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangotat kell nyikorgó sajtó.
2: Ez itt a Zeitgeist műsor.
3: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
2: Ja.
4: Music is a beautiful thing. It's a beautiful

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
0: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

His head disappeared. And reappeared.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: അമച്ചു റേഡിയോ.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Mémelés. A virus name not a virus, type virus.
3: Ez egy másik játék, ez a Skyrim nevű játék, és
1: igen.
3: És így, ez a sneak, ez egy ilyen képesség, és amikor így van valami szitu, akkor így ez nő, és most százal nőtt. Na mi van még?
0: Lamacsun Rádió.
5: Ez a dalmat a Gerő.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Most pedig következik egy wikiszócikk.
2: Anton Szemjonovics Makarenko. A hirtelen ráhatás pedagógiája. Makarenko több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli. A fent leírt két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A hirtelen ráhatás pedagógiája a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül megfordul a világ, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását.
3: Lamacsony Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
5: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.
6: Herbert West has a very good head on his shoulders, and another one in a dish on his desk. My name is Michael Kent, and this is Toxic.